0: a dark shell.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megvan az új alkotmánybíró. Baj van az egyik Lemmag termékkel. Nincs nagy szúnyog tenyészőhely. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Szon Event Pál az új alkotmánybíró. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. A taláros testület új tagját titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát a Tisza párt jelölte. A tisztségviselő már le is tette esküjét a parlamentben. Szigorúbb fellépést várnak a súlyos közlekedési szabályszegéseknél. Két hét alatt több mint 160 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi egyeztetés kérdőívét. A válaszadók keményebb intézkedéseket szeretnének, többek között az illegális utcai versenyzőkkel, a kirívó gyorshajtókkal és a visszaeső törvénysértőkkel szemben. Az európai tapasztalatok szerint számos országban a legsúlyosabb közlekedési kihágások visszaszorításához a pénzbírság önmagában már nem elég. Baj van a Wellgood Lemmagjával. A Penny visszahívta a forgalomból a 200 g-os terméket a határérték feletti cianhidrogén tartalom miatt. Ez egy olyan mérgező vegyület, amely egyes növényekben természetes módon is előfordulhat, de nagyobb mennyiségben gátolja a szervezet sejtjeinek oxigén felhasználását. A hatóság kiemelte, amennyiben valaki az érintett cikkből vásárolt, és még a birtokában van, ne fogyassza el. Folyamatosan ellenőrzi a NÉBI a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát. Szamócákból az elmúlt 3 évben csak nem 200 mintát vizsgáltak meg, a nagy részük megfelelt az előírásoknak, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
2: A kifogásolt 13 minta közül mindössze 2 esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult.
1: Egyelőre nem okoznak nagy problémát a szúnyogok. Alig néhány helyen van szükség beavatkozásra, de a biológiai gyérítés a héten is folytatódik, közölte a katasztrófavédelem. A korábbi esőzések után csak elszórtan alakultak ki tenyészőhelyek. A tavak szegélyeiben, mocsári élőhelyeken ugyan elkezdődött a rajzás, de továbbra sincs túl sok szúnyog. A lárvák ellen ezen a héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Berek megyében lesznek kezelések. Ma már sok napsütésben lesz részünk, érkeznek felhők, de csapadék nem érkezik. 31 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. A legtöbb helyen derült időre van kilátás. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő. Délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő. Az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Ma már komoly teljesítményt jelent bekerülni a DUE képzéseire. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A Dunaújvárosi Egyetem tájékoztatása szerint a növekvő érdeklődés és az egyre élesebb verseny miatt ma már komoly teljesítményt jelent bekerülni a DUE képzéseire, bár az egyetem 2026-ra 4500 főre emelte a hallgatói kapacitását, a jelentkezők magas száma miatt továbbra is szigorú ponthatárok mellett dőlt el a felvétel, idén több mint 800 hallgató kezdheti meg tanulmányait Dunaújvárosban, a legmagasabb ponthatárok között szerepelt a gazdálkodási és menedzsment alapképzés államilag támogatott formája, ahol legalább 422 pontra volt szükség a sikeres felvételihez. A képzésre az állami és önköltséges finanszírozási formában összesen 97 hallgató nyert felvételt. Az egyetem továbbra is a műszaki képzések egyik meghatározó hazai központja. A legtöbb felvett hallgató idén is mérnöki szakon kezdi meg tanulmányait, további adatok a Duna Online oldalán. Fejér vármegye is ad döntőst egy rangos agrárszakmai megmérettetésen. A Magyarország legszebb birtoka versenyen a Móri Möllmann Ranch is bekerült a finalisták közé. A zsűri a birtoklátogatások során jövő héten érkezik hozzájuk, a győzteseket pedig egy gála keretében szeptemberben hirdetik majd ki. Az előzetes bírálat alapján az állattenyésztő kategóriában az egyik finalista tehát Fejér megyei, a Móri Möllmann Ranch marhatenyészete. A Magyarország legszebb birtoka kitüntető díjat minden évben azoknak a gazdaságoknak ítélik oda, amelyek nem csak eredményes mezőgazdasági munkájukkal, hanem környezettudatos szemléletükkel, innovációikkal és példamutató működésükkel is kiemelkednek. A nyári szünet a felhőtlen kikapcsolódás ideje, de a játék, a sport, a strandolás és a kirándulások a balesetek számát is növelik. Dr. Bartók Miklós, a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet csecsemő és a gyermekosztályának osztályvezető főorvosa szerint nyáron több olyan sérüléssel és megbetegedéssel találkoznak, amelyek némi odafigyeléssel megelőzhetők lennének. A szakember tapasztalatai alapján a nyári időszakban leggyakrabban az alábbi problémák miatt fordulnak orvoshoz a családok: gyomorrontás, hasmenés, hányás, horzsolások és kisebb vágások, kerékpáros, rolleres és gördeszkás esések, ficamok, rándulások, csonttörések. Ezen kívül a napégés, napszúrás és hőguta is jellemző, csak úgy, mint a rovar és kullancs csípések, vízparti balesetek, ezek pedig odafigyeléssel nagyrészt megelőzhetők lennének, írja a FEOL. Fantasztikus dunaújvárosi sikerekkel zárult a női tornászok szuper csapatbajnoksága. A DKS-e nyerte meg a versenyt, továbbá egyéni összetetben Mayer Gréta diadalmaskodott. Budapesten a központi tornacsarnokban a női tornászoknak a szuper csapatbajnokság második fordulóját rendezték meg. Az elsőn a dunaújvárosi KS-e csapata diadalmaskodott, így jó esélyekkel várhatták a második felvonást is. A DKS-e alaposan kitett magáért, ugyanis a Mayer Gréta, Kovács Zsófia, Kovács Regina, Ágoston Szonya, Tombor Anna, Léna összeállítású együttes lett az aranyérmes, miután most is nyertek. A dobogó második fokára a Ferencváros állhatott fel, még a Veszprémi TC vihette haza a bronzérmet, összegez a FEOL. Már 12. alkalommal költözik a jazz, a pop, a funk és a világzene Székesfehérvár belvárosába. Az idei Alvarégia Fest ismét felejthetetlen nyári estéket ígér minden zene és gasztronómia kedvelő számára. A megszokott minőségben és fantasztikus hangulattal várják a látogatókat az Alvarégia Festen, amely augusztus 7-e és 9-e között varázsolja el a közönséget. A Székesfehérvár megyei jogú város hivatalos Facebook oldalán közzétett tájékoztatás szerint a háromnapos rendezvény alatt összesen 12 fellépőt hallgathatunk meg, írja a FEOL. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a véradás szervező partnere, a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága kerül veszélybe. Közleményük szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradóra van szükség, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges, 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát és az elmúlt időszakban nem áll fent kizáró, most életmentő segítséget nyújthat Dunaújvárosban is. Összehangolt közterületi ellenőrzést tartott Dunaújvárosban a rendőrség, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány és a közterületfelügyelet. Az akció eredményeként 4 körözött embert fogtak el, emellett 10 biztonsági intézkedést hajtottak végre, és 2 esetben helyszíni bírságot is kiszabtak. A rendőrség hangsúlyozta, hogy az ilyen közös ellenőrzések nem csak a jogsértések felderítését szolgálják, hanem megelőző szerepük is van. Az MVQ-t közösségi oldalán jelentette be, hogy 2026. július 24-től ideiglenesen felfüggesztette a gázolaj értékesítését dunaújvárosi és székesfehérvári töltőállomásain. A tájékoztatás szerint a döntést a Magyarországon kialakult piaci helyzet indokolja. A társaság hangsúlyozta, hogy a kialakult helyzet nem rajtuk múlik, ugyanakkor sajnálják a vásárlókat érő kellemetlenségeket, írja a Duna Online. Kritikus szintre csökkent a véradók száma az elmúlt hetekben, ezért azonnali segítségre van szükség a biztonságos hazai betegellátáshoz. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt arra kér minden Fejér vármegyeit is, hogy aki éppen nem a nyári szabadságát tölti, szálljon egy órát az életmentésre. A kórházak zavartalan működéséhez naponta legalább 1600 önkéntesre lenne szükség, amitől a jelenlegi számok jócskán elmaradnak. Bért adhat minden egészséges 50 kg feletti, 18 és 65 év közötti felnőtt. Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról a vérellátó, illetve a Vöröskereszt hivatalos weboldalain tájékozódhatnak. A tartós hőség és a csapadékhiány miatt a vadgazdálkodók és önkéntesek itt Fejér vármegyében is új itatókat tesznek ki, hogy az erdők állatai ivóvízhez jussanak. A mesterséges itatók nem csak a vadászhajtó fajokat segítik, de az énekes madarak, a méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja azokat. Emellett a régi dagonyákat és a vaditatókat is folyamatosan töltik fel ivóvízzel. Szeptembertől áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek jelenleg a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoznak. Az áfamentessé tétel azoknál a Fejér vármegyei betegeknél is érezhető könnyebbséget hozhat, akik több, illetve drágább gyógyszert szednek tartósan. A Balaton átúszást először a szeles idő, majd az alacsonyabb vízhőmérséklet miatt halasztották el. Az esemény tervezett új időpontja augusztus 1-e szombat. Azoknak a nevezőknek nincs dolguk, akiknek a legújabb időpont is jó. Ha azonban augusztus 1-én nem tudnak részt venni az eseményen, lehetőségük van visszalépni. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy az időpontváltozás miatt visszalépő nevezők létszámától függően a nevezést akár mind a 3 távra újra megnyithatják. Az esetlegesen megnyitott nevezés legkorábban július 30-án csütörtök délutántól a megrendezéstől szóló pozitív döntés után nyílik meg, és a létszámlimit eléréséig, de legkésőbb július 31-e péntek délutánig lesz elérhető. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal itt Fejér vármegyében is felhívja a szőlő tulajdonosok figyelmét arra, hogy a hazai szőlőtermesztést súlyosan veszélyeztető aranyszínű sárgaság betegség elleni védekezésben a házi kerti és a hobbi célú szőlő ültetvények gondozóinak is kiemelt szerepük van. A karanténbesorolású betegség terjedésért elsősorban az amerikai szőlőkapóca felelős, ezért a kártevő ellen időben elvégzett védekezés kulcsfontosságú. A NABY hangsúlyozza, hogy a permetezés csak akkor lehet eredményes, ha megfelelő időpontban és a kapócák ellen engedélyezett növényvédőszerrel történik. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly, felhős időben lesz részünk. Ezen a napon számottevő csapadék nem várható. Az északnyugati szél még több felé élénk, néhol erős lesz. Kora reggel 11 és 19, napközben 26 és 33 fok valószínű.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt kívánok július 28-dik napján, a mai kedd a Szabolcsok névnapja. Sok boldogságot kívánok névnapos, szülinapos beszthallgatóknak egyaránt, és aki utánozna, az megteheti a 0620 55 55 155-ös hívható SMS Viber számunkon. Nem sokára Brian Adams, előtte még a Kowalski, meg a Vega, most pedig Michael Jackson jön, a You Rock My World, de Max Emlerante vagyok. Ez a
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, az év 209. napja, a mai július 28-a a naptárban. Az áll, hogy a szabolcsokat lehet bátran köszönteni, Isten éltesse az ünnepelteket. Ma van a hepatitis világnapja. A hepatitis, vagyis a májgyulladás a világ egyik legsúlyosabb, mégis megelőzhető fertőző betegsége. A világnapot az Egészségügyi Világszervezet kezdeményezésére Dr. Brauch Blumberg Nobel-díjas amerikai orvos munkásságának elismerésére tartják, aki 1964-ben fedezte fel a hepatitis B vírust, illetve létrehozta a fertőzést megelőző védőoltást. A csúnya betegség után gyönyörű hazugságok Beyoncé-től és Shakirától jön a Beautiful Liar a Besten. Jó reggelt!
1: Best FM, a legjobb zenék!

0: Best FM, a legjobb zenék. Napos gomoly felhős idő lesz, kis széllel, esni ma már nem nagyon fog. Használjuk ki az átmeneti, idézőjelesen enyhébb időt, mert hogy érkezik az újabb hőkupola. Részletek a hírek végén, Segi és az Angel pedig mindjárt szól teljes egészében.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Napos gomoly felhős időben lesz részünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. Változik a vonatok menetrendje a déli körvasút fejlesztése miatt Budapest, Kelenföld és Ferencváros állomás között. A korlátozások több időszakot érintenek. Szerdától szombatig, valamint augusztus 5-én, 6-án és 8-án, másnapra virradóan éjszakánként a München felől érkező Railjet Express, valamint a Zágráb felől érkező Intercity csak Kelenföldig közlekedik. Innen a vonat érkezése után MÁV buszok indulnak a keleti pályaudvarra. Vakuviharban. A magyar partifotózás pixelzajos hőskora a 2000-es évek elején. Címmel nyílik pop-up kiállítás a Magyar Zeneháza előcsarnokában augusztus 4-én. A szeptember 13-áig ingyenesen látogatható tárlat a 2000-es évek budapesti klubkultúrájának vizuális emlékeit mutatja be a korszak meghatározó fotósainak és online archívumainak anyagából. Lövöldözés történt Seattle-ben egy gasztronómiai fesztiválon. Hárman meghaltak, négyen megsebesültek. A rendőrség a korábbi információkat pontosítva közölte, hogy egy gyanúsítottat vettek őrizetbe. Azt továbbra sem tudni, mi volt a lövöldözés indítéka. A helyi kistermelők és vendéglátók termékeit bemutató rendezvényt az amerikai nagyváros egyik jelképének számító Space Needle mellett tartották. Egyre több gyanúsítottja van a délalföldi illegális dohánykereskedelmi hálózatnak. A rendőrök újabb két embert állítottak elő. A lefoglalt áru értéke már meghaladja az 1 milliárd 200 millió forintot. A nyomozás még tavasszal kezdődött. A családi vállalkozásként működő bűnbanda nagy mennyiségben állított elő cigarettát a fekete piacra. A nyomozók az illegális dohányáruk mellett autókat, ingatlanokat és készpénzt is lefoglaltak. Nyáron pedig újabb depókat tártak fel. Az ügyben eddig legkevesebb 6 embert hallgattak ki gyanúsítottként. Retro rendezvényt tart a MÁV a hétvégén a Balatonnál Kaposvár környékén, valamint az újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi közt Púpos és Szergely mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak. Az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a Hormuzi szoroson, figyelmeztetett az iráni forradalmi gárda, miután 6 kereskedelmi hajót tartóztattak fel a térségben. A teherszállítóknak vissza kellett fordulniuk, közben az amerikai ENSZ nagykövet közölte, Donald Trump elnök felfüggesztette az Irán elleni támadásokat, hogy Teherán visszatérhessen a konfliktus diplomáciai rendezéséhez.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Ma már komoly teljesítményt jelent bekerülni a DUE képzéseire. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A Dunaújvárosi Egyetem tájékoztatása szerint a növekvő érdeklődés és az egyre élesebb verseny miatt ma már komoly teljesítményt jelent bekerülni a DUE képzéseire, bár az egyetem 2026-ra 4500 főre emelte a hallgatói kapacitását, a jelentkezők magas száma miatt továbbra is szigorú ponthatárok mellett dőlt el a felvétel. Idén több mint 800 hallgató kezdheti meg tanulmányait Dunaújvárosban. A legmagasabb ponthatárok között szerepelt a gazdálkodási és menedzsment alapképzés államilag támogatott formája, ahol legalább 422 pontra volt szükség a sikeres felvételihez. A képzésre az állami és önköltséges finanszírozási formában összesen 97 hallgató nyert felvételt. Az egyetem továbbra is a műszaki képzések egyik meghatározó hazai központja. A legtöbb felvett hallgató idén is mérnöki szakon kezdi meg tanulmányait, további adatok a Duna Online oldalán. A nyári szünet a felhőtlen kikapcsolódás ideje, de a játék, a sport, a strandolás és a kirándulások a balesetek számát is növelik. Dr. Bartók Miklós, a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet csecsemő és a gyermekosztályának osztályvezető főorvosa szerint nyáron több olyan sérüléssel és megbetegedéssel találkoznak, amelyek némi odafigyeléssel megelőzhetők lennének. A szakember tapasztalatai alapján a nyári időszakban leggyakrabban az alábbi problémák miatt fordulnak orvoshoz a családok: gyomorrontás, hasmenés, hányás, horzsolások és kisebb vágások, kerékpáros, rolleres és gördeszkás esések, ficamok, rándulások, csonttörések, ezen kívül a napégés, napszúrás és hőguta is jellemző, csak úgy, mint a rovar és kullancs csípések, vízparti balesetek, ezek pedig odafigyeléssel nagyrészt megelőzhetők lennének, írja a FEOL. A tartós hőség és a csapadékhiány miatt a vadgazdálkodók és önkéntesek itt Fejérvár megyében is új itatókat tesznek ki, hogy az erdők állatai ivóvízhez jussanak. A mesterséges itatók nem csak a vadászhajtó fajokat segítik, de az énekes madarak, a méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja azokat. Emellett a régi dagonyákat és a vaditatókat is folyamatosan töltik fel ivóvízzel. Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklőrendszer vizsgálatára. A szolgáltatással kapcsolatos aggályokat független szakemberek és tudósok értékelik. A rendszer működéséről a Fejér vármegyei gazdák is elmondhatják véleményüket. Az észrevételeiken alapuló felmérést az Agrárkamara készíti el. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Ezen a napon számottevő csapadék nem várható. Az északnyugati szél még többfelé élénk, néhol erős lesz. Kora reggel 11 és 19, napközben 26 és 33 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék a hét második munkanapján. Napos gomoly felhős időnk lesz. Ma számottevő csapadék már nem várható. 11-19 fok közötti a reggel, 26-33 fok között alakul a maximum napközben. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. 29-35, csütörtökön már 32-37 fok között tetőzik a hőmérséklet, és a hétvégén még ennél is melegebb lesz.
1: A 90-es és 2000-es

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Már is 7 óra, jó reggelt kívánok! A legfrissebb hírek után szólnak tovább az ezredforduló legnagyobb slágerei. Jó majd a Buddy Rockers! A magyar előadókat pedig a következő órában többek között Pápai Jóci képviseli.
2: Most is fáj, léptaidat hallom még, ha elmész, nem marad, ami szép, bárhova is indulnék.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Rövid szünet, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
5: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Ma már komoly teljesítményt jelent bekerülni a DUE képzéseire. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A Dunaújvárosi Egyetem tájékoztatása szerint a növekvő érdeklődés és az egyre élesebb verseny miatt ma már komoly teljesítményt jelent bekerülni a DUE képzéseire, bár az egyetem 2026-ra 4500 főre emelte a hallgatói kapacitását, a jelentkezők magas száma miatt továbbra is szigorú ponthatárok mellett dőlt el a felvétel. Idén több mint 800 hallgató kezdheti meg tanulmányait Dunaújvárosban. A legmagasabb ponthatárok között szerepelt a gazdálkodási és menedzsment alapképzés államilag támogatott formája, ahol legalább 422 pontra volt szükség a sikeres felvételihez. A képzésre az állami és önköltséges finanszírozási formában összesen 97 hallgató nyert felvételt. Az egyetem továbbra is a műszaki képzések egyik meghatározó hazai központja. A legtöbb felvett hallgató idén is mérnöki szakon kezdi meg tanulmányait. További adatok a Duna Online oldalán. Fejér vármegye is ad döntőst egy rangos agrárszakmai megmérettetésen. A Magyarország legszebb birtoka versenyen a Móri Möllmann Ranch is bekerült a finalisták közé. A zsűri a birtoklátogatások során jövő héten érkezik hozzájuk, a győzteseket pedig egy gála keretében szeptemberben hirdetik majd ki. Az előzetes bírálat alapján az állattenyésztő kategóriában az egyik finalista tehát Fejér megyei, a Móri Möllmann Ranch marhatenyészete. A Magyarország legszebb birtoka kitüntető díjat minden évben azoknak a gazdaságoknak ítélik oda, amelyek nem csak eredményes mezőgazdasági munkájukkal, hanem környezettudatos szemléletükkel, innovációikkal és példamutató működésükkel is kiemelkednek.
2: Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklőrendszer vizsgálatára. A szolgáltatással kapcsolatos aggályokat független szakemberek és tudósok értékelik. A rendszer működéséről a Fejér vármegyei gazdák is elmondhatják véleményüket. Az észrevételeiken alapuló felmérést az Agrárkamara készíti el. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal itt Fejér vármegyében is felhívja a szőlő tulajdonosok figyelmét arra, hogy a hazai szőlőtermesztést súlyosan veszélyeztető aranyszínű sárgaság betegség elleni védekezésben a házi kerti és a hópi célú szőlőültetvények gondozóinak is kiemelt szerepük van. A karanténbesorolású betegség terjedésért elsősorban az amerikai szőlőkapóca felelős, ezért a kártevő ellen időben elvégzett védekezés kulcsfontosságú. A NEBIH hangsúlyozza, hogy a permetezés csak akkor lehet eredményes, ha megfelelő időpontban és a kapócák ellen engedélyezett növényvédőszerrel történik.
1: Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly, felhős időben lesz részünk. Ezen a napon számottevő csapadék nem várható. Az északnyugati szél még többfelé élénk, néhol erős lesz. Kora reggel 11 és 19, napközben 26 és 33 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok! Sok boldogságot a névnapos Szabolcsoknak, és Isten éltesse a szülinapos Best FM hallgatókat is. Július 28-át mutat a naptár, ez az év 209. napja, amely így hét után picivel Spiller és Sophia Liz Baxter közösével megy tovább, szól a Groove Jet, jön a Black Machine, és nem sokára George Michael is.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat kívánok, ha már is van közlekedési hír, várom én is. 0620 55 55 155, július 28-a van, többek között az ausztrál sztár Kylie Minogue szülinapja. De hogy ki mindenkié még, és mi minden történt ezen a napon korábban, kiderül egy picit később. Addig is nem sokára George Michael, most pedig Kylie honfitársai, az ausztrál Buddy Rockers folytatja. I like the way of it.

0: Best FM a legjobb zenék, a Spice Girls, Spice Up Your Life című slágere folytatja a legfrissebb hírek után rögtön fél nyolc. Jó reggelt! Napos gumoly felhős idő, kis széllel, 33 fok körüli maximummal, esni ma már nem fog, holnaptól pedig kezdődik az év második nagyobb hőhulláma. Részletes időjárás jelentés mindjárt a hírek végén, aztán jön az emlegetett Spice Girls dal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Napos gomoly felhős időben lesz részünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. Egyre több gyanúsítottja van a délalföldi illegális dohánykereskedelmi hálózatnak. A rendőrök újabb két embert állítottak elő. A lefoglalt áru értéke már meghaladja az 1 milliárd 200 millió forintot. A nyomozás még tavasszal kezdődött. A családi vállalkozásként működő bűnbanda nagy mennyiségben állított elő cigarettát a fekete piacra. A nyomozók az illegális dohányáruk mellett autókat, ingatlanokat és készpénzt is lefoglaltak. Nyáron pedig újabb depókat tártak fel. Az ügyben eddig legkevesebb 6 embert hallgattak ki gyanúsítottként. Retro rendezvényt tart a MÁV a hétvégén a Balatonnál Kaposvár környékén, valamint az újranyíló Komló-Dombovár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi közt Kúpos és Szergely mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak. Megrepett szélvédő miatt Bécsbe irányítottak át egy Dubrovnikba tartó repülőgépet. A Norwegian Air Shuttle járata reggel szállt fel Oszlóból, de a személyzet és a légi irányítás elővigyázatosságból döntött úgy, hogy megszakítja az utat. A csaknem 12 éves Boeing 737-800-as repülőgép biztonságosan landolt az osztrák fővárosban. Az utasokat egy másik géppel viszik tovább Dubrovnikba. Változik a vonatok menetrendje a déli körvasút fejlesztése miatt Budapest-Kelenföld és Ferencváros állomás között. A korlátozások több időszakot érintenek. Szerdától szombatig, valamint augusztus 5-én, 6-án és 8-án, másnapra virradóan éjszakánként a München felől érkező Railjet Express, valamint a Zágráb felől érkező Intercity csak Kelenföldig közlekedik. Innen a vonat érkezése után MÁV buszok indulnak a keleti pályaudvarra. Vakuviharban a magyar partifotózás pixelzajos hőskora a 2000-es évek elején címmel nyílik pop-up kiállítás a Magyar Zeneháza előcsarnokában augusztus 4-én. A szeptember 13-áig ingyenesen látogatható tárlat a 2000-es évek budapesti klubkultúrájának vizuális emlékeit mutatja be a korszak meghatározó fotósainak és online archívumainak anyagából. Lövöldözés történt Seattle-ben egy gasztronómiai fesztiválon. Hárman meghaltak, négyen megsebesültek. A rendőrség a korábbi információkat pontosítva közölte, hogy egy gyanúsítottat vettek őrizetbe. Azt továbbra sem tudni, mi volt a lövöldözés indítéka. A helyi kistermelők és vendéglátók termékeit bemutató rendezvényt az amerikai nagyváros egyik jelképének számító Space Needle mellett tartották.
2: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Ma már komoly teljesítményt jelent bekerülni a DUE képzéseire. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A Dunaújvárosi Egyetem tájékoztatása szerint a növekvő érdeklődés és az egyre élesebb verseny miatt ma már komoly teljesítményt jelent bekerülni a DUE képzéseire, bár az egyetem 2026-ra 4500 főre emelte a hallgatói kapacitását, a jelentkezők magas száma miatt továbbra is szigorú ponthatárok mellett dőlt el a felvétel. Idén több mint 800 hallgató kezdheti meg tanulmányait Dunaújvárosban. A legmagasabb ponthatárok között szerepelt a gazdálkodási és menedzsment alapképzés államilag támogatott formája, ahol legalább 422 pontra volt szükség a sikeres felvételihez. A képzésre az állami és önköltséges finanszírozási formában összesen 97 hallgató nyert felvételt. Az egyetem továbbra is a műszaki képzések egyik meghatározó hazai központja. A legtöbb felvett hallgató idén is mérnöki szakon kezdi meg tanulmányait, további adatok a Duna Online oldalán. Fantasztikus dunaújvárosi sikerekkel zárult a női tornászok szuper csapatbajnoksága. A DKS-e nyerte meg a versenyt, továbbá egyéni összetetben Mayer Gréta diadalmaskodott. Budapesten a központi tornacsarnokban a női tornászoknak a szuper csapatbajnokság második fordulóját rendezték meg. Az elsőn a dunaújvárosi KSE csapata diadalmaskodott, így jó esélyekkel várhatták a második felvonást is. A DKS-e alaposan kitett magáért, ugyanis a Mayer Gréta, Kovács Zsófia, Kovács Regina, Ágoston Szonya, Tombor Anna Léna összeállítású együttes lett az aranyérmes, miután most is nyertek. A dobogó második fokára a Ferencváros állhatott fel, még a veszprémi TC vihette haza a bronzérmet, összeg ez a feol. Már 12. alkalommal költözik a jazz, a pop, a funk és a világzene Székesfehérvár belvárosába. Az idei Alvarégia Fest ismét felejthetetlen nyári estéket ígér minden zene és gasztronómia kedvelő számára. A megszokott minőségben és fantasztikus hangulattal várják a látogatókat az Alvarégia Festen, amely augusztus 7-e és 9-e között varázsolja el a közönséget. A Székesfehérvár megyei jogú város hivatalos Facebook oldalán közzétett tájékoztatás szerint a háromnapos rendezvény alatt összesen 12 fellépőt hallgathatunk meg, írja a Feol.
3: Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklőrendszer vizsgálatára. A szolgáltatással kapcsolatos aggályokat független szakemberek és tudósok értékelik. A rendszer működéséről a Fejér vármegyei gazdák is elmondhatják véleményüket. Az észrevételeiken alapuló felmérést az Agrárkamara készíti el.
4: Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly, felhős időben lesz részünk. Ezen a napon számottevő csapadék nem várható. Az északnyugati szél még több felé élénk, néhol erős lesz. Kora reggel 11 és 19, napközben 26 és 33 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Július 28-án kedden. Sok boldogságot, kedves szabolcsok, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 114 éve ezen a napon az osztrák-magyar monarchia hadüzenetet küldött Szerbiának, ezzel elkezdődött az első világháború. 1943-ban a mai napon született Richard Wright, angol zongorista, billentyűs, a Pink Floyd együttes alapítója. Július 28 megszületett Jim Davis, amerikai képregény rajzoló, Garfield megalkotója.
1: Ladies and gentlemen, Garfield and friends.
0: 54 éve a mai napon megszületett Robin Gunningham, akiről azt tartják, hogy ő Banksy, brit graffiti művész, festő, politikai aktivista. És 1987. július 28-a 19 éves ausztrál színésznő Kylie Minogue, akkoriban leginkább a Szomszédok című ausztrál szappanoperában nyújtott alakításáról ismert, kiadta debütáló kislemezét, a The Locomotion-t, ezzel elindítva máig ünnepelt zenei karrierjét. Még egyszer sok boldogságot minden ünnepeltnek. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat kívánok, figyelem, az M7-esen a Balaton felé Érdnél szalagkorlátot javítanak, a 19-es kilométernél a külső sávot lezárták, 3-4 kilométeres most a torlódás. Jó utat, ha a dugó baleset van, a hírek alatt is várom az infót, 0620 55 55 155, minden rendben lesz, ígéri a Sweetbox. Everything's gonna be alright, és jön Dr. Béres is Király Viktorral.
2: Tudod egyszerre, tíz játék az egész. Mindent a szemnek, mindent a kéznek.
1: Mindjárt 8 óra, jó reggelt, jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
5: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Ma már komoly teljesítményt jelent bekerülni a DUE képzéseire. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A Dunaújvárosi Egyetem tájékoztatása szerint a növekvő érdeklődés és az egyre élesebb verseny miatt ma már komoly teljesítményt jelent bekerülni a DUE képzéseire, bár az egyetem 2026-ra 4500 főre emelte a hallgatói kapacitását. A jelentkezők magas száma miatt továbbra is szigorú ponthatárok mellett dőlt el a felvétel. Idén több mint 800 hallgató kezdheti meg tanulmányait Dunaújvárosban. A legmagasabb ponthatárok között szerepelt a gazdálkodási és menedzsment alapképzés államilag támogatott formája, ahol legalább 422 pontra volt szükség a sikeres felvételihez. A képzésre az állami és önköltséges finanszírozási formában összesen 97 hallgató nyert felvételt. Az egyetem továbbra is a műszaki képzések egyik meghatározó hazai központja. A legtöbb felvett hallgató idén is mérnöki szakon kezdi meg tanulmányait. További adatok a Duna Online oldalán. Már 12. alkalommal költözik a jazz, a pop, a funk és a világzene Székesfehérvár belvárosába. Az idei Albarégia Fest ismét felejthetetlen nyári estéket ígér minden zene és gasztronómia kedvelő számára. A megszokott minőségben és fantasztikus hangulattal várják a látogatókat az Albarégia Festen, amely augusztus 7-e és 9-e között varázsolja el a közönséget. A Székesfehérvár megyei jogú város hivatalos Facebook oldalán közzétett tájékoztatás szerint a háromnapos rendezvény alatt összesen 12 fellépőt hallgathatunk meg, írja a FEOL. Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklőrendszer vizsgálatára. A szolgáltatással kapcsolatos aggályokat független szakemberek és tudósok értékelik. A rendszer működéséről a Fejér vármegyei gazdák is elmondhatják véleményüket. Az észrevételeiken alapuló felmérést az Agrárkamara készíti el. A Balaton átúszást először a szeles idő, majd az alacsonyabb vízhőmérséklet miatt halasztották el. Az esemény tervezett új időpontja augusztus 1-e szombat. Azoknak a nevezőknek nincs dolguk, akiknek a legújabb időpont is jó. Ha azonban augusztus 1-én nem tudnak részt venni az eseményen, lehetőségük van visszalépni. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy az időpontváltozás miatt visszalépő nevezők létszámától függően a nevezést akár mind a három távra újra megnyithatják. Az esetlegesen megnyitott nevezés legkorábban július 30-án, csütörtök délutántól a megrendezéstől szóló pozitív döntés után nyílik meg, és a létszámlimit eléréséig, de legkésőbb július 31-e péntek délutánig lesz elérhető. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly, felhős időben lesz részünk. Ezen a napon számottevő csapadék nem várható. Az északnyugati szél még többfelé élénk, néhol erős lesz. Kora reggel 11 és 19, napközben 26 és 33 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
2: Most, azaz július 28-án kedden, 5 perccel 8 óra után jó reggelt, jó utat, jó munkát, vagy jó pihenést, ha szabadság telik a héten. Sok boldogságot a szabolcsoknak és Isten éltesse a szülinaposokat is. Ha ünnepelt ismerős közlekedési infó van, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Indítom a Limp Bizkit dalát, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM,

Best FM, a legjobb zenék. Itt-ott munkavégzés miatt pár kilométeres dugó, de amúgy nagyon lájtos nyári a forgalom így kedreggel. Ezek a helyek pedig M7 Balaton felé Érdnél, 3-4 kilométeres a dugó szalagkorlátjavítás miatt. Ugyanekkora az M5-ösön Szeged felé Ócsánál, az M1-esen Budapest felé Herceghalom és Biatorbágy között, és az 51-es főút is lassabb egy szakaszon az M0-ás felé Dunaharaszti előtt. Jó utat! Ha dugó baleset van, várom a közlekedési infót 0620-55-55-155. Mindjárt DJ Jazzy Jeffék, előtte még Dr. Béresék jönnek, most pedig Usher és a DJ Garas Falling in Love a Besten. Yeah,

0: Best FM, a legjobb zenék. A hosszabb távú időjárás előrejelzésben azt látom, hogy nagyjából egy hétig tart ez a forró időszak, ami holnaptól kezdődik. A jövő hét közepén egy hidegfront vett véget neki, de addig 37-38-39 fokok lesznek, részletek a hírekben, aztán valami beindított címmel a Simply Red dalát indítom, ez lesz a Something Got Me Started hamarosan a Besten. Jó reggel!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Napos gomoly felhős időben lesz részünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. Egyre több gyanúsítottja van a délalföldi illegális dohánykereskedelmi hálózatnak. A rendőrök újabb két embert állítottak elő. A lefoglalt áru értéke már meghaladja az 1 milliárd 200 millió forintot. A nyomozás még tavasszal kezdődött. A családi vállalkozásként működő bűnbanda nagy mennyiségben állított elő cigarettát a fekete piacra. A nyomozók az illegális dohányáruk mellett autókat, ingatlanokat és készpénzt is lefoglaltak. Nyáron pedig újabb depókat tártak fel. Az ügyben eddig legkevesebb 6 embert hallgattak ki gyanúsítottként. Retro rendezvényt tart a MÁVA hétvégén a Balatonnál Kaposvár környékén, valamint az újra nyíló Komló-Dombovár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi közt púpos és szergely mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak. Megrepett szélvédő miatt Bécsbe irányítottak át egy Dubrovnikba tartó repülőgépet. A Norwegian Air Shuttle járata reggel szállt fel Oszlóból, de a személyzet és a légi irányítás elővigyázatosságból döntött úgy, hogy megszakítja az utat. A csaknem 12 éves Boeing 737-800-as repülőgép biztonságosan landolt az osztrák fővárosban. Az utasokat egy másik géppel viszik tovább Dubrovnikba. 4 évvel az átadása után már is javítani kell a Horvátország déli részét más területekkel összekötő Peljesec hidat. Mind a 6 pilléren repedések jelentek meg a védőrétegben. A javítási munkálatok októberben kezdődnek, és várhatóan jövő nyárig tartanak. A horvát közutak hangsúlyozta, a hibák sem a híd stabilitását, sem a közlekedés biztonságát nem veszélyeztetik. Koncertek, színházi előadások, gyermekprogramok, gasztronómiai élmények és hagyományőrző események várják a látogatókat péntektől vasárnapig a jubileumi 20. alkalommal megvalósuló Panyola Festen. A háromnapos fesztivál célja, hogy bemutassa a térség kulturális és turisztikai értékeit, valamint a szatmári gasztronómiát. A rendezvény az elmúlt 2 évtized során folyamatosan bővült, új helyszínekkel és programokkal gazdagodott. Vakuviharban a magyar partifotózás pixelzajos hőskora a 2000-es évek elején címmel nyílik pop-up kiállítás a Magyar Zeneháza előcsarnokában augusztus 4-én. A szeptember 13-áig ingyenesen látogatható tárlat a 2000-es évek budapesti klubkultúrájának vizuális emlékeit mutatja be a korszak meghatározó fotósainak és online archívumainak anyagából.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Ma már komoly teljesítményt jelent bekerülni a DUE képzéseire. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A Dunaújvárosi Egyetem tájékoztatása szerint a növekvő érdeklődés és az egyre élesebb verseny miatt ma már komoly teljesítményt jelent bekerülni a DUE képzéseire, bár az egyetem 2026-ra 4500 főre emelte a hallgatói kapacitását, a jelentkezők magas száma miatt továbbra is szigorú ponthatárok mellett dőlt el a felvétel. Idén több mint 800 hallgató kezdheti meg tanulmányait Dunaújvárosban. A legmagasabb ponthatárok között szerepelt a gazdálkodási és menedzsment alapképzés államilag támogatott formája, ahol legalább 422 pontra volt szükség a sikeres felvételihez. A képzésre az állami és önköltséges finanszírozási formában összesen 97 hallgató nyert felvételt. Az egyetem továbbra is a műszaki képzések egyik meghatározó hazai központja. A legtöbb felvett hallgató idén is mérnöki szakon kezdi meg tanulmányait, további adatok a Duna Online oldalán. Fantasztikus dunaújvárosi sikerekkel zárult a női tornászok szuper csapatbajnoksága. A DKS nyerte meg a versenyt, továbbá egyéni összetetben Mayer Gréta diadalmaskodott. Budapesten a központi tornacsarnokban a női tornászoknak a szuper csapatbajnokság második fordulóját rendezték meg. Az elsőn a dunaújvárosi KSE csapata diadalmaskodott, így jó esélyekkel várhatták a második felvonást is. A DKS-e alaposan kitett magáért, ugyanis a Mayer Gréta, Kovács Zsófia, Kovács Regina, Ágoston Szonya, Tombor Anna Léna összeállítású együttes lett az aranyérmes, miután most is nyertek. A dobogó második fokára a Ferencváros állhatott fel, még a Veszprémi TC vihette haza a bronzérmet, összegez a FEOL. Már 12. alkalommal költözik a jazz, a pop, a funk és a világzene Székesfehérvár belvárosába. Az idei Albarégia Fest ismét felejthetetlen nyári estéket ígér minden zene és gasztronómia kedvelő számára. A megszokott minőségben és fantasztikus hangulattal várják a látogatókat az Albarégia Festen, amely augusztus 7-e és 9-e között varázsolja el a közönséget. A Székesfehérvár megyei jogú város hivatalos Facebook oldalán közzétett tájékoztatás szerint a háromnapos rendezvény alatt összesen 12 fellépőt hallgathatunk meg, írja a FEOL.
2: Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklőrendszer vizsgálatára. A szolgáltatással kapcsolatos aggályokat független szakemberek és tudósok értékelik. A rendszer működéséről a Fejér vármegyei gazdák is elmondhatják véleményüket. Az észrevételeiken alapuló felmérést az Agrárkamara készíti el.
3: Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Ezen a napon számottevő csapadék nem várható. Az északnyugati szél még többfelé élénk, néhol erős lesz. Kora reggel 11 és 19, napközben 26 és 33 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Ezt a fem a legjobb zenék. Apró örömök, kibírtam az Odüsszeiát, anélkül, hogy ki kellett volna mennem a moziban WC-re. A film ugyanis 3 óra hosszú. Christopher Nolan eddigi legsikeresebb filmjeként az Odüsszeia. Világpiaci összbevétele már 650 millió dollár körül jár. Monumentális a film tényleg, és amit csak lehetett, eredeti helyszíneken vettek föl a tengeren. Igazi volt a nagy trójai falu is, amit ott húzgáltak a tengerparton, szóval tényleg látványos. És manapság ritka az, amikor nem számítógépes trükkökkel oldanak meg jeleneteket, hanem valóban ott van egy csatatérnyi ember, szaladnak, hullámzik a víz, gyönyörű. Micsoda film, és micsoda férfi, ez már a Salt and Pepper dalának címe, jön a What a Man a Best FM-en.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 2 perc múlva 9 óra, jó reggelt, július 28-a, kedd friss hírei után jönnek a dívák, például Madonna. Vagy Zséda.

0: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ha van közlekedési hír, várom én is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Ma már komoly teljesítményt jelent bekerülni a DUE képzéseire. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A Dunaújvárosi Egyetem tájékoztatása szerint a növekvő érdeklődés és az egyre élesebb verseny miatt ma már komoly teljesítményt jelent bekerülni a DUE képzéseire, bár az egyetem 2026-ra 4500 főre emelte a hallgatói kapacitását, a jelentkezők magas száma miatt továbbra is szigorú ponthatárok mellett dőlt el a felvétel. Idén több mint 800 hallgató kezdheti meg tanulmányait Dunaújvárosban. A legmagasabb ponthatárok között szerepelt a gazdálkodási és menedzsment alapképzés államilag támogatott formája, ahol legalább 422 pontra volt szükség a sikeres felvételihez. A képzésre az állami és önköltséges finanszírozási formában összesen 97 hallgató nyert felvételt. Az egyetem továbbra is a műszaki képzések egyik meghatározó hazai központja. A legtöbb felvett hallgató idén is mérnöki szakon kezdi meg tanulmányait, további adatok a Duna Online oldalán. A nyári szünet a felhőtlen kikapcsolódás ideje, de a játék, a sport, a strandolás és a kirándulások a balesetek számát is növelik. Dr. Bartók Miklós, a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet csecsemő és a gyermekosztályának osztályvezető főorvosa szerint nyáron több olyan sérüléssel és megbetegedéssel találkoznak, amelyek némi odafigyeléssel megelőzhetők lennének. A szakember tapasztalatai alapján a nyári időszakban leggyakrabban az alábbi problémák miatt fordulnak orvoshoz a családok: gyomorrontás, hasmenés, hányás, horzsolások és kisebb vágások, kerékpáros, rolleres és gördeszkás esések, ficamok, rándulások, csonttörések. Ezen kívül a napégés, napszúrás és hőgúta is jellemző, csak úgy, mint a roval és kullancs csípések, vízparti balesetek. Ezek pedig odafigyeléssel nagyrészt megelőzhetők lennének, írja a FEOL. A Balaton átúszást először a szeles idő, majd az alacsonyabb vízhőmérséklet miatt halasztották el. Az esemény tervezett új időpontja augusztus 1-e szombat. Azoknak a nevezőknek nincs dolguk, akiknek a legújabb időpont is jó. Ha azonban augusztus 1-én nem tudnak részt venni az eseményen, lehetőségük van visszalépni. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy az időpontváltozás miatt visszalépő nevezők létszámától függően a nevezést akár mind a három tábra újra megnyithatják. Az esetlegesen megnyitott nevezés legkorábban július 30-án, csütörtök délutántól a megrendezéstől szóló pozitív döntés után nyílik meg, és a létszámlimit eléréséig, de legkésőbb július 31-e péntek délutánig lesz elérhető. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly, felhős időben lesz részünk. Ezen a napon számottevő csapadék nem várható. Az északnyugati szél még többfelé élénk, néhol erős lesz. Kora reggel 11 és 19, napközben 26 és 33 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Tele az óra A-listás sztárokkal: Red Hot Chili Peppers, Madonna, Eve, Gwen Stefani, Christina Aguilera, és persze a magyarok Ákos, Zséda, Szikora Róbert, Valmár. Remélem, hogy mindenki talál majd kedvére valót. 5 perccel múlt 9 óra, július 28-a van kedd. Sok boldogságot, kedves szabolcsok, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Indítom a Let's Go dalát, szól a Something, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Ezt a fem a legjobb zenék. Az ígéret szép szó, de hogy betartották-e a spanyol válogatott játékosai, amit ígértek, ha megnyerik a döntőt? Nem tudni. Egyikőjükről sem láttam aktuális fotót Instagramjukon. Jamal például azt ígérte, hogy 3 hétig nem vágja le a szakállát és a bajszát. Kukurella magára tetováltatja a szövetségi kapitány arcképét, de az ígéretek között kopaszra nyírás és rózsaszín haj is szerepelt. És aki szintén szerepelt a foci VB döntőjének félidejében, ha csak pár tátogás erejéig is, az Madonna, ő folytatja a Vogue Galabesten.

Estefem a legjobb zenék, 1991-et írtunk, amikor Anthony Kiddisék a Red Hot Chili Peppers óriási slágerével világsztárokká váltak. Ez volt az Under the Bridge, és alig 5 évvel korábban, 40 évvel ezelőtt, 1986. július 27-én, tegnap volt át a 40. évfordulója. Megrendezték a vasfüggöny mögötti első Queen koncertet. A koncertről film is készült. Az estét 17 magyar operatőr rögzítette 35 mm-es filmre professzionális módon. A felszerelésük 17 kamerát és 25 mérföldnyi, vagyis több mint 40 kilométernyi filmet tartalmazott. Ez volt az országban rendelkezésre álló teljes mennyiség, és még a magyar kormány is jóváhagyta a produkciót. A filmet most felújítják 4K-ban, CD-n, DVD-n, Blu-ray-en és vinilen is érkezik a Queen budapesti koncertje hamarosan. Most pedig Yves és Gwen Stefani közöse a Let Me Blow Your Mind a Besten.

Best FM a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Mixben szólnak minden este a Night Shiftben 6 és 8 között. A kedda funky napja, úgyhogy 6-kor érkezik White Boy az ezredforduló legnagyobb funky himnuszaival. 7 és 8 között pedig DJ Hangya folytatja ugyanebben a szellemben. Deep Swing in the Music, így megy tovább a kedd reggel. Ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Előtte még hírek a végén, időjárás jelentés előjáróban annyit, hogy holnaptól egy hét forróság vár ránk, a nyár tehát egy picit elviselhetetlenebb arcát mutatja majd. Summertime címmel szól majd a C-blog dala is 10 után, a forróság pedig egyre inkább azt jelenti majd, ahogy melegszik az idő, hogy az éjszakák sem lesznek annyira frissítőek. Jön majd a Margaret Island is az éjszakával, de mindenek előtt a friss hírek, aztán újból a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Napos gomoly felhős időben lesz részünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. A héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében végeznek szúnyoggyérítést. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Pestvár megye déli részén, a Csepel-szigeten, a Duna mellékágainál és holtágainál, valamint Szabolcs-Szatmár Beregvár megye holtágain biológiai lárvagyérítést végeznek a szakemberek. Pécs egyes városrészein és két szomszédos településen az inváziós szúnyogfajok, elsősorban az ázsiai tigris szúnyog elszaporodása miatt szükséges a védekezés. Koncertek, színházi előadások, gyermekprogramok, gasztronómiai élmények és hagyományőrző események várják a látogatókat péntektől vasárnapig a jubileumi 20. alkalommal megvalósuló Panyola Festen. A háromnapos fesztivál célja, hogy bemutassa a térség kulturális és turisztikai értékeit, valamint a szatmári gasztronómiát. A rendezvény az elmúlt két évtized során folyamatosan bővült, új helyszínekkel és programokkal gazdagodott. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen zavarja a közlekedést. A Bordeaux és Spanyolország közötti autópálya 60 kilométeres szakaszon le van zárva, és Bordeaux-tól délre leállt a vasúti közlekedés. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is. Az ország középső részén több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába. A tűz miatt három spanyol régióban mintegy 30 közút van lezárva. Változik a vonatok menetrendje a déli körvasút fejlesztése miatt Budapest-Kelenföld és Ferencváros állomás között. A korlátozások több időszakot érintenek. Szerdától szombatig, valamint augusztus 5-én, 6-án és 8-án, másnapra virradóan éjszakánként a München felől érkező Railjet Express, valamint a Zágráb felől érkező Intercity csak Kelenföldig közlekedik. Innen a vonat érkezése után MÁV buszok indulnak a keleti pályaudvarra. Egyre több magyar utazó választ külföldi vagy regionális repülőteret a nyári nyaralásához. Az egyik online utazás szervező portál adatai szerint a pozsonyi indulások iránti kereslet egy év alatt 128%-kal nőtt, elsősorban a kedvezőbb árak és a szélesebb kínálat miatt. Bécs továbbra is népszerű alternatíva, miközben a sármelléki repülőtér új törökországi charterjáratai is nagy érdeklődést váltottak ki. A tapasztalatok szerint sok esetben a külföldi repülőtérre történő utazással együtt is olcsóbb lehet a nyaralás, mint budapesti indulással.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Ma már komoly teljesítményt jelent bekerülni a DUE képzéseire. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A Dunaújvárosi Egyetem tájékoztatása szerint a növekvő érdeklődés és az egyre élesebb verseny miatt ma már komoly teljesítményt jelent bekerülni a DUE képzéseire, bár az egyetem 2026-ra 4500 főre emelte a hallgatói kapacitását, a jelentkezők magas száma miatt továbbra is szigorú ponthatárok mellett dőlt el a felvétel. Idén több mint 800 hallgató kezdheti meg tanulmányait Dunaújvárosban. A legmagasabb ponthatárok között szerepelt a gazdálkodási és menedzsment alapképzés államilag támogatott formája, ahol legalább 422 pontra volt szükség a sikeres felvételihez. A képzésre az állami és önköltséges finanszírozási formában összesen 97 hallgató nyert felvételt. Az egyetem továbbra is a műszaki képzések egyik meghatározó hazai központja. A legtöbb felvett hallgató idén is mérnöki szakon kezdi meg tanulmányait, további adatok a Duna Online oldalán. A nyári szünet a felhőtlen kikapcsolódás ideje, de a játék, a sport, a strandolás és a kirándulások a balesetek számát is növelik. Dr. Bartók Miklós, a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet csecsemő és a gyermekosztályának osztályvezető főorvosa szerint nyáron több olyan sérüléssel és megbetegedéssel találkoznak, amelyek némi odafigyeléssel megelőzhetők lennének. A szakember tapasztalatai alapján a nyári időszakban leggyakrabban az alábbi problémák miatt fordulnak orvoshoz a családok: gyomorrontás, hasmenés, hányás, horzsolások és kisebb vágások, kerékpáros, rolleres és gördeszkás esések, ficamok, rándulások, csonttörések. Ezen kívül a napégés, napszúrás és hőgúta is jellemző, csak úgy, mint a rovar és kullancs csípések, vízparti balesetek, ezek pedig odafigyeléssel nagyrészt megelőzhetők lennének, írja a FEOL. Kritikus szintre csökkent a véradók száma az elmúlt hetekben, ezért azonnali segítségre van szükség a biztonságos hazai betegellátáshoz. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt arra kér minden Fejér vármegyeit is, hogy aki éppen nem a nyári szabadságát tölti, szánjon egy órát az életmentésre. A kórházak zavartalan működéséhez naponta legalább 1600 önkéntesre lenne szükség, amitől a jelenlegi számok jócskán elmaradnak. Bért adhat minden egészséges 50 kg feletti, 18 és 65 év közötti felnőtt. Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról a Vérellátó, illetve a Vöröskereszt hivatalos weboldalai tájékozódhatnak. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly, felhős időben lesz részünk. Ezen a napon számottevő csapadék nem várható. Az északnyugati szél még többfelé élénk, néhol erős lesz. Kora reggel 11 és 19, napközben 26 és 33 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Süt a nap ezerrel az éterben is, Bob Marley és Funkstar Deluxe Sun is Shining-ja is szól majd ebben az órában. Jön a Depeche Mode, itt lesz a Tankcsapda, az óra pedig Timbalanden, Nelly Furtadóval és Justin Timberlake-kel indul. Give it to me, 5 perc elmúlt 10, jó utat, jó munkát, jó pihenést a szabadságolóknak. Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: A legjobb zenék.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Best FM a legjobb zenék, módosul a Sziget nagy színpadának programja, Tess Szultána ugyanis lemondta augusztus 12-i koncertjét, a helyére pedig a Carson Coma ugrik be. A Depeche Mode nagyszabású Memento Mori turnéja után most egy picit pihen, itt a Best FM viszont ők jönnek az It's No Good-dal.
1: A 90-es és 2000-es

0: Rest FM, a legjobb zenék, két friss közlekedési info. Az M5-ösön Budapest felé Újhartyán után dolgoznak, a 42-es kilométernél a belső sáv járható csak, 4-5 kilométeres a torlódás most. Egy kicsit kisebb az M7-esen, a Balaton felé, Székesfehérvár után, csak a belső sáv járható a 67-es és a 63-as kilométer között lassul le a pálya. Jó utat, ha dugóbb baleset van, várom az infót 0620 55 55 155-ös hívható SMS Viber számunkra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Azt mondják, holnaptól hízasztó hét vár ránk, de már a következő órában is hízadni fogunk. Gonna Make You Sweat szól a CNC Music Factory klasszikusa, és állítólag idén kevesebb a turista és a víz is a Balatonban, az Airi Mafia szerint pont olyan, mint rég. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 11 óra jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Nyáron is elsődleges legyen a biztonság. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A nyári utazások előtt és közben is érdemes néhány alapvető biztonsági szabályt szem előtt tartani. Erre hívja fel a figyelmet a legfrissebb közösségi bejegyzésében a Fejérvár megyei rendőrség. Azt tanácsolják az autósoknak, hogy már indulás előtt tervezzék meg az útvonalat, tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről és ne kizárólag a navigációra hagyatkozzanak. Fontos az is, hogy az autóban hagyott értéktárgyak ne legyenek szem előtt, a járművet pedig még egy rövid megállás idejére is zárják be. Pihenőt csak biztonságos, lehetőleg forgalmas és jól megvilágított parkolóban érdemes tartani. Ha pedig műszaki hiba vagy baleset történik, elsőként a vízfillogót kell bekapcsolni, fel kell venni a láthatósági mellényt, és ki kell helyezni az elakadási jelző háromszöget. További tanácsok a Duna Online oldalán. A Dunaújvárosi Egyetem tájékoztatása szerint a növekvő érdeklődés és az egyre élesebb verseny miatt ma már komoly teljesítményt jelent bekerülni a DUE képzéseire, bár az egyetem 2026-ra 4500 főre emelte a hallgatói kapacitását, a jelentkezők magas száma miatt továbbra is szigorú ponthatárok mellett dőlt el a felvétel. Idén több mint 800 hallgató kezdheti meg tanulmányait Dunaújvárosban. A legmagasabb ponthatárok között szerepelt a gazdálkodási és menedzsment alapképzés államilag támogatott formája, ahol legalább 422 pontra volt szükség a sikeres felvételihez. A képzésre az állami és önköltséges finanszírozási formában összesen 97 hallgató nyert felvételt. Az egyetem továbbra is a műszaki képzések egyik meghatározó hazai központja. A legtöbb felvett hallgató idén is mérnöki szakon kezdi meg tanulmányait, további adatok a Duna Online oldalán. A Balaton átúszást először a szeles idő, majd az alacsonyabb vízhőmérséklet miatt halasztották el. Az esemény tervezett új időpontja augusztus 1-e szombat. Azoknak a nevezőknek nincs dolguk, akiknek a legújabb időpont is jó. Ha azonban augusztus 1-én nem tudnak részt venni az eseményen, lehetőségük van visszalépni. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy az időpontváltozás miatt visszalépő nevezők létszámától függően a nevezést akár mind a három távra újra megnyithatják. Az esetlegesen megnyitott nevezés legkorábban július 30-án csütörtök délutántól a megrendezéstől szóló pozitív döntés után nyílik meg, és a létszámlimit eléréséig, de legkésőbb július 31-e péntek délutánig lesz elérhető. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült, napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati északnyugati felén élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a déli egyszelet. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő, délután már 29 és 35 fok közötti maximum értékeket mutathat a hőmérő.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Sok tízezren mondják, legyen korhatáros a roller használat, 240 milliárdból újul meg a lerobbant vasútvonal. A turista hordák ellen tüntettek Majorkán.
4: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
3: A mostaninál lényegesen szigorúbban büntetnék a súlyos szabályszegőket a közlekedés biztonságról szóló társadalmi egyeztetés résztvevői. Két hét alatt csaknem 160 ezeren töltötték ki a kérdőívet. Többségük keményen elővenni az illegális közúti autóversenyek résztvevőit, azokat a száguldozókat, akik mások haláláért felelősek, illetve a visszaeső szabályszegőket. Egyetértenek azzal is, hogy legyen korhatáros a rollerek használata, és legyen kötelező a bukósisak. Támogatják az átlagsebességmérés bevezetését, és azt is, hogy kamerákkal ellenőrizzék például a buszsávok használatát. Szeptember 9-éig várják a véleményeket a témában a kormány.hu oldalon. 240 milliárd forintból újítják meg a budapesti agglomeráció lepusztult vasútvonalát, jelentette be közösségi oldalán a szaktárca vezetője. Vitézi Dávid hozzátette, a Lajos-Mizsei viszonylatról van szó. Ez az utolsó Budapestről kivezető egyvágányú vonal, amelyen elaggott dízelvontatású szerelvények döcögnek egy olyan térségben, amelynek lakossága folyamatosan gyarapszik. A miniszter elektromos motorvonatokat, sűrűbb menetrendet és biztonságosabb vasúti átjárókat ígért. Nincs ok aggodalomra a Fekete Körösön, újra kinyithat a Szanazugi és a Városerdei szabad strand. A hatóságok a folyó több pontján is mintát vettek, és a vizsgálat eredménye alapján feloldhatták a korlátozást. Egyébként kiderült, nem marhatrágya, mint korábban hitték a sajtóban, hanem növényi eredetű anyag érkezett Románia felől, feltorlódott, aztán bomlásnak indult. Pénteken emelték ki az úszadékot a Fekete Körösből. Ezrek tüntettek ismét Majorkán a tömegturizmus ellen. A helyieknek elegük van a hozzájuk özönlő nyaralókból. Azt mondják, élhetetlenné teszik a szigetet. Felverik az árakat a boltokban, éttermekben, az albérletek már megfizethetetlenek, ráadásul lépni sem lehet tőlük, különösen főszezonban. Tavaly több mint 13 millió turista rohamozta meg az alig 1 milliós lakosságú spanyol szigetet. Egy hét extra hőség vár ránk, íme a részletek. Napos idő várható, több-kevesebb gomoly felhővel, enyhül a szél, csapadék kizárt, 28 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 21-25 fok lehet. Holnaptól aztán kezdődik a nyár második nagy hőhulláma, napról napra melegebb lesz, a hétvégén akár 40 fokot is mérhetünk, és az éjszakák sem hoznak majd számottevő enyhülést. A középtávú előrejelzések szerint most az a legvalószínűbb, hogy a jövő csütörtökig is velünk maradhat majd az embertelen forróság.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ebben az órában többek között attól az ausztrál sztártól, aki pontosan 39 éve a mai napon jelentette meg debütáló kislemezétől, Kylie Minogue, ez pedig a Locomotion volt. Most az In Your Eyes-t készítettem be tőle, zenél Sergio Mendez a Black Eyed Peas-szel, az órát pedig Ed Sheeran indítja, szól már is a Shivers. 3 lassan 4 perccel múlt 11. Hello, jó utat, jó munkát, jó pihenést a szabadságolóknak, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. 1999 után idén újból, ha nem is teljes, de napfogyatkozás lesz majd augusztus 12-én, amely hazánkból is látható, naplemente környékén. És 99-hez képest 5 évvel korábbra ugrunk vissza az időben, 1994-ig, akkor jelent meg Desiree most érkező dala, a You Gotta Be, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék autópályáinkon, több helyen is munkavégzés lassítja a haladást. Ez a helyzet az M3-ason Vásárosnamény felé 60-nál, az M5-ösön Budapest felé Újhartyán után, az M7-esen a Balaton felé Székesfehérvárnál, valamint az M0-ás keleti szektorában az M4-es csomópontjánál az M1-es felé vezető oldalon. Jó utat, ha dugó baleset van, várom a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A délután azzal a bronxi dívával indul, aki táncos, színésznő, énekesnő, igazán sokoldalú, és aki a napokban ünnepelte 57. születésnapját, hogy Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing-et már Majoros Rita indítja majd. Én jó étvágyat kívánok az ebédhez, és kitartást a munkaidő végéig. Rita veszi át tehát a stafétát, én pedig holnap reggel 6 óra 10-kor ugyanitt várok majd mindenkit. Maxim Levente vagyok.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ma már komoly teljesítményt jelent bekerülni a DUE képzéseire. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A nyári utazások előtt és közben is érdemes néhány alapvető biztonsági szabályt szem előtt tartani. Erre hívja fel a figyelmet a legfrissebb közösségi bejegyzésében a Fejérvár megyei rendőrség. Azt tanácsolják az autósoknak, hogy már indulás előtt tervezzék meg az útvonalat, tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről és ne kizárólag a navigációra hagyatkozzanak. Fontos az is, hogy az autóban hagyott értéktárgyak ne legyenek szem előtt, a járművet pedig még egy rövid megállás idejére is zárják be. Pihenőt csak biztonságos, lehetőleg forgalmas és jól megvilágított parkolóban érdemes tartani. Ha pedig műszaki hiba vagy baleset történik, elsőként a vízpillogót kell bekapcsolni, fel kell venni a láthatósági mellényt, és ki kell helyezni az elakadási jelző háromszöget. További tanácsok a Duna Online oldalán. Kritikus szintre csökkent a véradók száma az elmúlt hetekben. Ezért azonnali segítségre van szükség a biztonságos hazai betegellátáshoz. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt arra kér minden Fejér vármegyeit is, hogy aki éppen nem a nyári szabadságát tölti, szánjon egy órát az életmentésre. A kórházak zavartalan működéséhez naponta legalább 1600 önkéntesre lenne szükség, amitől a jelenlegi számok jócskán elmaradnak. Vért adhat minden egészséges 50 kg feletti, 18 és 65 év közötti felnőtt. Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról a vérellátó, illetve a Vöröskereszt hivatalos weboldalain tájékozódhatnak. Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklőrendszer vizsgálatára. A szolgáltatással kapcsolatos aggályokat független szakemberek és tudósok értékelik. A rendszer működéséről a Fejér vármegyei gazdák is elmondhatják véleményüket. Az észrevételeiken alapuló felmérést az Agrárkamara készíti el. A Balaton átúszást először a szeles idő, majd az alacsonyabb vízhőmérséklet miatt halasztották el. Az esemény tervezett új időpontja augusztus 1-e szombat. Azoknak a nevezőknek nincs dolguk, akiknek a legújabb időpont is jó. Ha azonban augusztus 1-én nem tudnak részt venni az eseményen, lehetőségük van visszalépni. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy az időpontváltozás miatt visszalépő nevezők létszámától függően a nevezést akár mind a három távra újra megnyithatják. Az esetlegesen megnyitott nevezés legkorábban július 30-án csütörtök délutántól a megrendezéstől szóló pozitív döntés után nyílik meg, és a létszámlimit eléréséig, de legkésőbb július 31-e péntek délutánig lesz elérhető. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly, felhős időben lesz részünk. Ezen a napon számottevő csapadék nem várható. Az északnyugati szél még többfelé élénk, néhol erős lesz. Kora reggel 11 és 19, napközben 26 és 33 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Döntött a parlament a vagyonvisszaszerzési hivatalról, a hőség a dinnyetermesztők utolsó reménye. A bunyó után a fegyver is előkerült a gyorsétterem parkolójába.
4: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
3: Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. Az új hivatal extra jogosítványokat kap, így többek között nyomozati és vádképviseleti hatáskört is. Emellett bármilyen ügyben kérheti a rendőrség, az ügyészség vagy épp a NAV közreműködését is. Elnökét és elnökhelyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja majd meg az országgyűlés. Az akciós árazások szabályainak betartását vizsgálták a fogyasztóvédők. Az elmúlt hónapokban 15 népszerű tartós élelmiszer kategóriában 300 termék ártörténetét követték nyomon. Részletek Eitmann Norbert-től, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökétől.
5: Azt néztük meg, hogy az akciós árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat betartják-e a kereskedők. Mindössze az ellenőrzések 1%-ában találtunk kifogásolni valót, fel kell tüntetni a korábbi árat és az adott eladási árat. Hogyha a 1%-os csökkenést feltüntet, az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához kell nézni az adott napi eladási árat, és az akció mértékét is így kell akkor meghatároznia.
3: A forgalom fellendülését remélik a közelgő hőségrohamtól a dinnyetermesztők. A piaci ökölszabályban bíznak, e szerint kánikulában lényegesen több gyümölcsöt vesznek az emberek. A Fruitweb szakmaközi szervezet előrejelzése szerint lassan lecseng a balkáni import, augusztus első felében aztán megérkezik a piacra a szabolcsi és a hevesi dinnye. Hogy mennyiért, azt nehéz megtippelni. Ha mégsem élénkül a fogyasztás, és vagy bezuhannak az árak, jövőre vissza eshet itthon a dinnyetermesztés. Összeverekedett két férfi egy pesterzsébeti gyorsétterem parkolójában, egyikük egy lövést is leadott gázriasztó fegyverével, aztán elszaladt. Többen is tárcsázták a segélyhívót, villámgyorsan kiértek a rendőrök, és elkapták a lövöldözőt, aki egy közeli pékségnél próbált elbújni. A fegyver is előkerült. Az összecsapás másik szereplőjét még keresik. Napos idő várható, több-kevesebb gomoly felhővel, enyhül a szél, csapadék kizárt, 28 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 21-25 fok lehet. Holnaptól aztán kezdődik a nyár második nagy hőhulláma, napról napra melegebb lesz, a hétvégén akár 40 fokot is mérhetünk, és az éjszakák sem hoznak majd számottevő enyhülést. A középtávú előrejelzések szerint most az a legvalószínűbb, hogy a jövő csütörtökig is velünk maradhat majd az embertelen forróság.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kellemes kedd délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, remélem finom az ebéd, vagy finom volt az ebéd, és jöhet egy kis desszert, meg néhány jó dal, néhány isteni dal, úgyhogy töltsék velem a következő néhány órát. Ajánlom mondjuk Seal dalát, jön a Kiss from a Rose, itt lesz a Punani Massif is az Élvez dallal, de most J-Lo indítja az órát.
0: Best

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: de sok fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha annak látszik, ami marad itt, ne gondolkod.

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Éveszt, hogy látszagosz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Ezt a legjobb zenék. Szép kedd délutánt kívánok mindenkinek. Nagyon-nagyon remélem, hogy jól telik eddig a kedd, és hogy egy kicsit le tudnak engedni, akár így ebédidőben, akár egy kicsit utána, és tudnak hallgatni legalább néhány percet a legjobb zenék közül, mert hogy én ma is ezeket készítettem. 90-es, 2000-es évek, csak a legtutibb zenék. Én 6 óraig itt is leszek, és ezeket pörgetem. Hozom majd a napkérdését, rengeteg információt, érdekességet, úgyhogy vágjunk bele. Mondjuk az Ashwat dalával jön a Shine, előtte itt a Bahamán és a Who Let The Dogs Out, csak a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, és ahogy ígértem, a közlekedési infokkal ma is folyamatosan jövök. Például, hogy az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán 60-nál és Hortnál lassulásra kell számítani, kisebb torlódásra, mert folyik a munka. Aztán az M5-ösön is dolgoznak, Budapest felé Újhartyán után a 42-es kilométernél csak a belső sáv járható. Hát most is kb. 10 kilométeres a torlódás, az Örkénynél letérve az 5-ös főúton lehet esetleg kerülni, de azokat kérdezem, akik kerülnek, hogy ott mi a helyzet. Ha esetleg mégsem jó kerülő út, akkor köszönöm, ha megírják. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek útinfója van, akár innen, akár az ország útjairól, bárhonnan, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik. Jó utat ma is mindenkinek, és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Berkes Olivér, jó vagy rossz legyek, dala zárta az órát, de mindjárt nyitom a következőt, hiszen másodperceken belül egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán jön George Michael.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Nyáron is elsődleges legyen a biztonság. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A nyári utazások előtt és közben is érdemes néhány alapvető biztonsági szabályt szem előtt tartani. Erre hívja fel a figyelmet a legfrissebb közösségi bejegyzésében a Fejérvár megyei rendőrség. Azt tanácsolják az autósoknak, hogy már indulás előtt tervezzék meg az útvonalat, tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről, és ne kizárólag a navigációra hagyatkozzanak. Fontos az is, hogy az autóban hagyott értéktárgyak ne legyenek szem előtt, a járművet pedig még egy rövid megállás idejére is zárják be. Pihenőt csak biztonságos, lehetőleg forgalmas és jól megvilágított parkolóban érdemes tartani. Ha pedig műszaki hiba vagy baleset történik, elsőként a vízpillogót kell bekapcsolni, fel kell venni a láthatósági mellényt, és ki kell helyezni az elakadás jelző háromszöget. További tanácsok a Duna Online oldalán. A Dunaújvárosi Egyetem tájékoztatása szerint a növekvő érdeklődés és az egyre élesebb verseny miatt ma már komoly teljesítményt jelent bekerülni a DUE képzéseire, bár az egyetem 2026-ra 4500 főre emelte a hallgatói kapacitását, a jelentkezők magas száma miatt továbbra is szigorú ponthatárok mellett dőlt el a felvétel. Idén több mint 800 hallgató kezdheti meg tanulmányait Dunaújvárosban. A legmagasabb ponthatárok között szerepelt a gazdálkodási és menedzsment alapképzés államilag támogatott formája, ahol legalább 422 pontra volt szükség a sikeres felvételihez. A képzésre az állami és önköltséges finanszírozási formában összesen 97 hallgató nyert felvételt. Az egyetem továbbra is a műszaki képzések egyik meghatározó hazai központja. A legtöbb felvett hallgató idén is mérnöki szakon kezdi meg tanulmányait. További adatok a Duna Online oldalán.
3: A tartós hőség és a csapadékhiány miatt a vadgazdálkodók és önkéntesek itt Fejérvár megyében is új itatókat tesznek ki, hogy az erdők állatai ivóvízhez jussanak. A mesterséges itatók nem csak a vadászhajtó fajokat segítik, de az énekes madarak, a méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja azokat. Emellett a régi dagonyákat és a vaditatókat is folyamatosan töltik fel ivóvízzel. Szeptembertől áfamentessé teszi a kormány a vényköteleső gyógyszereket. Magyarországon a vényköteleső gyógyszerek jelenleg a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoznak. Az áfamentessé tétel azoknál a Fejér vármegyei betegeknél is érezhető könnyebbséget hozhat, akik több, illetve drágább gyógyszert szednek tartósan.
2: Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly, felhős időben lesz részünk. Ezen a napon számottevő csapadék nem várható. Az északnyugati szél még több felé élénk, néhol erős lesz. Kora reggel 11 és 19, napközben 26 és 33 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Mindössze 31 centi rekordmélységben a Duna Budapestnél halálos vízköd fenyegethet a Balatonnál. Egekben az üzemanyag ára adót csökkent az olasz kormány.
5: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
4: Már szinte alig van víz a Dunában Budapestnél, reggel 31 cm-t mutatott a fővárosi vízmérce, jelezte honlapján az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Ez a valaha mért legkisebb vízszint. A korábbi negatív csúcsot, 33 cm-t 2018. októberében rögzítették. Már több olyan szakasza is van a folyónak, ahol sem a teher, sem a személyszállító hajók nem tudnak tovább menni, korlátozásokat kellett bevezetni. Belátható időn belül alig ha lesz változás, nem valószínű jelentősebb csapadék a Duna vízgyűjtőjén. Nem kizárt, hogy a vízköd is hozzájárulhatott a közelmúltban egy kajakos tragédiájához a Balatonon. A 34 éves férfi a déli és az északi part között másodfokú viharjelzés idején tűnt el, napokkal később találták meg a holttestét. Szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az erős szélben a hullámok tetejéről leszakadó apró vízcseppek sűrű permetté állhatnak össze a vízfelszín felett. Emiatt a fürdőző, szörfőző vagy kajakos nehezen kap kaphat levegőt, tájékozódni sem tud. Így a tó egy pillanat alatt életveszélyessé válhat egy heves nyári vihar idején, írja a Somogy vármegyei hírportál. Az olasz kormány csökkentette a gázolaj jövedéki adóját, ezzel 17 eurócentet, átszámítva úgy 60 forintot spórolhatnak literenként a dízelt tankoló autósok egyelőre a jövő hét közepéig. Azután döntöttek így Rómában, hogy jelentősen drágult az üzemanyag. A gázolaj ára meghaladta a lélektani határt, átszámítva 800 forintot Olaszországban. Retro hétvégét rendez a MÁV a Dél-Dunántúlon, a Balatonnál Kaposvár környékén, illetve a pont most újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon csodákat láthatnak. Például a Bivajt, vagyis a legendás 424-es gőzmozdonyt, a szorgos dízeles mindenest, az M40-es pupost és villanymeghajtású párját, a V46-os szöcskét. Emellett a páratlan formavilágú faros ikaruszokra is felszállhatnak majd az érdeklődők. Gyors felmelegedést hoz a folytatás, mondom a részleteket. Napos idő várható, több-kevesebb gomoly felhővel, enyhül a szél, csapadék kizárt, 28 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 21-25 fok lehet. Holnaptól aztán kezdődik a nyár második nagy hőhulláma, napról napra melegebb lesz, a hétvégén akár 40 fokot is mérhetünk, és az éjszakák sem hoznak majd számottevő enyhülést. A középtávú előrejelzések szerint most az a legvalószínűbb, hogy a jövő csütörtökig is velünk maradhat majd az embertelen forróság.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép délutánt, egy óra múlt négyel, lassan 5 perccel. Én Majoros Rita vagyok, nagyon-nagyon remélem, hogy ebben az órában is együtt rádiózunk, és együtt hallgatjuk a kedvenceinket. Például a Simply Red dalát jön a Fairground, de itt lesz a Chocolate Puma is, és az Always and Forever jön. Michael Jackson és a Remember the Time, de most George Michael indít, micsoda nagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.
6: Like no other.

Best FM a legjobb zenék. Meg is hoztam a nap kérdését. Ma arra vagyok kíváncsi, kinek milyen, mi lett volna, ha helyzete volt az életében. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide a válaszok, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, úgyhogy várom a mi lett volna, ha helyzeteket. Gondolok itt olyasmire, hogy mi lett volna, ha elfogadom azt az állásajánlatot, vagy mi lett volna, ha akkor nem költözöm el onnan, ahonnan, vagy nem mondok fel onnan, ahonnan. Nyilván itt ezt az a, nem tudhatjuk, hogy mi lett volna, ha, de mi volt az a helyzet, amikor ilyen szituációba keveredtünk. 0620 55 55 155, jöhetnek ide az üzenetek, de nyugodtan fel is hívhatnak, ha esetleg elmesélnék szóban a történeteket. Én pedig addig is hozom a legjobb zenéket itt a Best FM-en, mert hogy azokból bizony soha nem elég. Úgyhogy French Affair Sexy, most pedig Michael Jackson, Remember the Time a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M3-as autópálya Vásáros Nomény felé vezető oldalán Hortnál a 62-es kilométernél 3 kilométeres torlódásra kell számítani, mert munka folyik. Az M5-ösön is dolgoznak Budapest felé új hartján után. A 42-es kilométernél csak a belső sáv járható, itt közel 15 kilométeres a torlódás, úgyhogy aki teheti, a 67-es jelű Lajos Mizse csomópontnál már térje le az 5-ös főútra is ott kerüljön. A határ felé Kecskemét alatt pedig a 95-ös és a 102-es kilométerek között is dolgoznak, ott mozgó terelés mellett két sáv van zárva, és 7 kilométeres a kocsisor. Az M0-ás autóúton a déli szektorban Dunaharasztinál az M1-es felé vezető oldalon keresztbe fordult egy kamion a 20-as kilométernél, megállt a forgalom, eddig közel 5 kilométeres a torlódás, aki teheti válaszol másik útvonalat. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek útinfója van, tényleg bárhonnan kerülő útról tudomásra megköszönöm, hogy ha jelentkezik vele, egy picit próbáljuk megkönnyíteni a többi autózó dolgát. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Honeybee's dalát hallottuk, ez volt a Bódó Tál, a folytatásban pedig friss híreket hallhatunk, mert hogy 2 órához érkezünk pár perc múlva, aztán George Ezra is érkezik a Budapesttel. House.

0: És itt lesz a Valmar és Manuellel, és az éget a nap, ezen a forró keddi délutánon.
1: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat vagy hétköznap, mindenki itt van, aki számít, csajok meg az alkohol elkábít.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Nyáron is elsődleges legyen a biztonság. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A nyári utazások előtt és közben is érdemes néhány alapvető biztonsági szabályt szem előtt tartani. Erre hívja fel a figyelmet a legfrissebb közösségi bejegyzésében a Fejérvár megyei rendőrség. Azt tanácsolják az autósoknak, hogy már indulás előtt tervezzék meg az útvonalat, tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről, és ne kizárólag a navigációra hagyatkozzanak. Fontos az is, hogy az autóban hagyott értéktárgyak ne legyenek szem előtt, a járművet pedig még egy rövid megállás idejére is zárják be. Pihenőt csak biztonságos, lehetőleg forgalmas és jól megvilágított parkolóban érdemes tartani. Ha pedig műszaki hiba vagy baleset történik, elsőként a vészvillogót kell bekapcsolni, fel kell venni a láthatósági mellényt, és ki kell helyezni az elakadási jelző háromszöget. További tanácsok a Duna Online oldalán. Fantasztikus dunaújvárosi sikerekkel zárult a női tornászok szuper csapatbajnoksága. A DKS-e nyerte meg a versenyt, továbbá egyéni összetetben Mayer Gréta diadalmaskodott. Budapesten a központi tornacsarnokban a női tornászoknak a szuper csapatbajnokság második fordulóját rendezték meg. Az elsőn a dunaújvárosi KSE csapata diadalmaskodott, így jó esélyekkel várhatták a második felvonást is. A DKS-e alaposan kitett magáért, ugyanis a Mayer Gréta, Kovács Zsófia, Kovács Regina, Ágoston Szonya, Tombor Anna Léna összeállítású együttes lett az aranyérmes, miután most is nyertek. A dobogó második fokára a Ferencváros állhatott fel, még a Veszprémi TC vihette haza a bronzérmet, összegez a FEOL. Már 12. alkalommal költözik a jazz, a pop, a funk és a világzene Székesfehérvár belvárosába. Az idei Alvarégia Fest ismét felejthetetlen nyári estéket ígér minden zene és gasztronómia kedvelő számára. A megszokott minőségben és fantasztikus hangulattal várják a látogatókat az Alvarégia Festen, amely augusztus 7-e és 9-e között varázsolja el a közönséget. A Székesfehérvár megyei jogú város hivatalos Facebook oldalán közzétett tájékoztatás szerint a háromnapos rendezvény alatt összesen 12 fellépőt hallgathatunk meg, írja a FEOL. A tartós hőség és a csapadékhiány miatt a vadgazdálkodók és önkéntesek itt Fejérvár megyében is új itatókat tesznek ki, hogy az erdők állatai ivóvízhez jussanak. A mesterséges itatók nem csak a vadászhajtó fajokat segítik, de az énekes madarak, a méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja azokat. Emellett a régi dagonyákat és a vaditatókat is folyamatosan töltik fel ivóvízzel. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly, felhős időben lesz részünk. Ezen a napon számottevő csapadék nem várható. Az északnyugati szél még több felé élénk, néhol erős lesz. Kora reggel 11 és 19, napközben 26 és 33 fok valószínű.
4: Döntött a parlament a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Csökkentették Paks teljesítményét, de az energiaellátás biztonságban van. Új szélrekordot hozott a hétfő Budapesten. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. Az új hivatal extra jogosítványokat kap, így többek között nyomozati és vádképviseleti hatásköröket is. Emellett bármilyen ügyben kérheti a rendőrség, az ügyészség vagy épp a NAV közreműködését. Elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja majd meg az országgyűlés. Biztonságban van Magyarország energiaellátása, erről posztolt a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt követően írt, hogy a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. A tárcavezető kifejtette, hogy mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos működés érdekében kellett meghozni a döntést. Az aszály miatt tegnap a Duna legkisebb vízállása minden eddigi rekordot megdöntött Paksnál is. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. Csütörtökről péntekre virradó éjszaka két meteorra is eléri csúcsát. Fokter Zoltánt, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászát kérdeztük a részletekről.
5: Mindkét hullócsillag hullásnak megvan a maga jellegzetessége. A déli delta akvaridák kevésbé látványos, ilyen halványabb fénycsíkokat húznak az égen, míg az alfa kaprikornidák rendkívül fényes tűzgömböket tudnak produkálni. Számosságban ez a két hullócsillag hullás még nem ér fel az augusztusi perszeidákhoz, viszont ezen az éjszakán, júli 30-ról 31-ére viradónak el óránként 10-15 hullócsillagot is meg tudunk figyelni. Érdemes szabad szemmel kémlelni az égboltot, mert így hatékonyan tudjuk fürkészni a teljes látható égboltot, és ezáltal minél több hullócsillagot meg tudunk figyelni egy adott égterületről.
4: Megdőlt tegnap a fővárosi szélrekord. A Hungaromet közölte, hogy a Jánoshegyen 85 km/h széllökést regisztráltak, ami napi csúcs. Korábban 2019-ben volt hasonlóan erős szél Budapesten ezen a napon, szintén a Jánoshegyen, de az 2 km/h elmaradt a tegnap rögzítettől. Napos, kissé felhős idő lesz ma, de estére már mindenütt kiderül az ég. Csapadékra általában nem kell számítani, csak az északkeleti határvidéken fordulhat elő, elvétve egy-egy zápor. A szél az ország nagy részén megélénkül, kivéve nyugaton. 28 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 16 és 25 fok közé hűl majd a levegő. Az UV-sugárzás ma is nagyon erős. A következő napokban egyre melegebb lesz, visszatér a kánikula.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Felejthetetlen slágerek 2 óra után is itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Hozom például a Big Yellow Taxit, egy jó kis feldolgozást a Counting Crows és a Vanessa Carlton előadásában. De jön a Back to Black is, itt lesz a Spin Doctor, na meg Eve és a Gangsta Lovin. Most George Ezra indítja az órát, jön a Budapest, én pedig csodás keddet kívánok mindenkinek!
2: Best FM!

Best FM, a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy kinek mi volt a legnagyobb mi lett volna, ha helyzet az életében. Na nézzük, mit írnak a hallgatóink. Éva azt írja, évekkel ezelőtt felvettek egy külföldi állásra, de végül nem mertem elmenni. Azóta is néha eljátszom a gondolattal, vajon teljesen más lenne az egész életem, hogyha akkor igent mondok. Valószínűleg igen, de nagyon-nagyon kíváncsi lennék erre a fordulatra. Laci azt írja, a feleségemet majdnem nem hívtam el randizni, mert biztos voltam benne, hogy kikosaraz. A legnagyobb mi lett volna, ha az, hogy mi lett volna, ha tényleg nem szólítom meg. Kár lett volna kihagyni. 0620 55 55 155 jöhetnek ide a hasonló üzenetek. Szerintem talán mindenkinek volt legalább egy pillanat az életében, ami ez a mi lett volna, ha helyzet. Na de jöhetnek akár a hallgatói telefonhívások is a 0620 55 55 155-re, hiszen ha valaki nem akar írásban elmesélni, szóban is nyugodtan megteheti, úgyhogy nyugodtan hívjanak. Közben pedig 95-be utazunk vissza az időbe, az egyik legjobb francia hip-hop sláger következik. Ez nem más, mint az Alien Setnik és a Respect, nem csak a top listákat hódították meg, hanem nagyjából egy egész generációnak mutatták meg, hogyan találkozik a funk, a soul és a rap nagyjából egy slágerben. Alien Setnik, Respect, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék. Budapestről kaptam egy infót, hogy a Váci úton baleset történt a Nyugati térnél, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani, illetve most futott be még egy, hogy a Lehel utcában, a Gömb utcánál is baleset történt, úgyhogy ott is van egy kis fennakadás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Hogyha bárkinek útinfója van, nem csak Budapestről, hanem bárhonnan az országból nyugodtan jöhet. Én pedig gyorsan továbbadom a többieknek. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ma már komoly teljesítményt jelent bekerülni a DUE képzéseire. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Dunaújvárosi Egyetem tájékoztatása szerint a növekvő érdeklődés és az egyre élesebb verseny miatt ma már komoly teljesítményt jelent bekerülni a DUE képzéseire. Bár az egyetem 2026-ra 4500 főre emelte a hallgatói kapacitását, a jelentkezők magas száma miatt továbbra is szigorú ponthatárok mellett dőlt el a felvétel. Idén több mint 800 hallgató kezdheti meg tanulmányait Dunaújvárosban. A legmagasabb ponthatárok között szerepelt a gazdálkodási és menedzsment alapképzés államilag támogatott formája, ahol legalább 422 pontra volt szükség a sikeres felvételihez. A képzésre az állami és önköltséges finanszírozási formában összesen 97 hallgató nyert felvételt. Az egyetem továbbra is a műszaki képzések egyik meghatározó hazai központja. A legtöbb felvett hallgató idén is mérnöki szakon kezdi meg tanulmányait, további adatok a Duna Online oldalán. A nyári szünet a felhőtlen kikapcsolódás ideje, de a játék, a sport, a strandolás és a kirándulások a balesetek számát is növelik. Dr. Bartók Miklós, a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet csecsemő és a gyermekosztályának osztályvezető főorvosa szerint nyáron több olyan sérüléssel és megbetegedéssel találkoznak, amelyek némi odafigyeléssel megelőzhetők lennének. A szakember tapasztalatai alapján a nyári időszakban leggyakrabban az alábbi problémák miatt fordulnak orvoshoz a családok: gyomorrontás, hasmenés, hányás, horzsolások és kisebb vágások, kerékpáros, rolleres és gördeszkás esések, ficamok, rándulások, csonttörések, ezen kívül a napégés, napszúrás és hőgúta is jellemző, csak úgy, mint a rovar és kullancs csípések, vízparti balesetek, ezek pedig odafigyeléssel nagyrészt megelőzhetők lennének, írja a FEOL. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal itt Fejér vármegyében is felhívja a szőlő tulajdonosok figyelmét arra, hogy a hazai szőlőtermesztést súlyosan veszélyeztető aranyszínű sárgaság betegség elleni védekezésben a házi kerti és a hobbi célú szőlőültetvények gondozóinak is kiemelt szerepük van. A karanténbesorolású betegség terjedésért elsősorban az amerikai szőlőkapóca felelős, ezért a kártevő ellen időben elvégzett védekezés kulcsfontosságú. A NEBIH hangsúlyozza, hogy a permetezés csak akkor lehet eredményes, ha megfelelő időpontban és a kapócák ellen engedélyezett növényvédőszerrel történik. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült, napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati északnyugati felén élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a déli egyszelet. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő, délután már 29 és 35 fok közötti maximum értékeket mutathat a hőmérő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Itt vagyunk már a kedden után kellős közepén, járunk dunaújvárosi hallgatók, ez pedig nem más, mint a 93.1 Best FM. Tudják jól, hogy a legjobb zenéket pörgetjük, ráadásul együtt 3,5 órán keresztül. A mikrofon mögött Volek Csongor, hasznos infókkal mindenféleképpen jelentkezem, de még alapozunk. A Who Best-en kell kezdünk, és szól a Reason.
0: 93.1 Best.

0: kopik.
1: 93 egy Best FM, a legjobb zenék. Remélem velünk tartanak azok a hallgatók is, akiknek különlegesebb a mai nap, mint a többi, mert ünnepelnek bármilyen okból kifolyólag. A mikrofon mögött Molek Csongor, július 28-a van már. Laura, Viktor, Szeréna, Botond és Szabolcs, nagyon boldog névnapot kívánok. Születésnapos hallgatóinkat Isten éltesse nagyon sokáig. 175 esztendeje elkészült az első tudományosan is használható fotó egy napfogyatkozásról. És 112 évvel ezelőtt az osztrák-magyar monarchia hadüzenetet küldött Szerbiának, ezzel elkezdődött az első világháború. Híres emberek, akik ma születtek, 107 éve született Gyöngyösön Bálint György, azaz Bálint gazda, kertész és mezőgazdasági mérnök, író, újságíró. 84 éve látott napvilágot Somogyi Győző, kosudias grafikus festő, aki történelmi építészetet és viseleteket rajzolt. És 82 éve született Szurdi András, filmrendező, író, forgatókönyvíró, internetbiztonsági szakember. Isten éltesse az ünneplő dunaújvárosi hallgatókat nagyon sokáig. Beyoncé énekel most nekünk a Best FM-en, a felvétel pedig a Hello.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja, így is

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en mindenkinek jó utat, aki vezet jelenleg dunaújvárosi autósok, munkálatokat pedig végeznek továbbra is a környékünkön. Legyen szó például az Újsolti bekötő útról, az 52-124-esről, itt még július végéig számítani kell fennakadásra, a 0-as kilométernél közmépítési munkálatok miatt, aztán útépítési munka aktuális az 52-esen már jó ideje, Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton a 34-es és az 51-es kilométer között, és lassabb a haladás az 52-11-esen, Lajos-Mise-Kunszent Miklós összekötő úton a 32-es és a 36-os kilométer között. Itt is útszűkület van érvényben. Kérem jelezzék, ha lenne egyéb infójuk, utakkal kapcsolatban főleg, 30-as, 74-74, 777, ez a telefonszámunk, előre is köszi szépen. Egy fiú csapat zenélmos nekünk, nem más, mint a Five, és meghallgatjuk a Keep on Moving című dalukat.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en mindenkinek tartalmas délutánt kívánok, és talán már páran végeztek a mai napra melóval, nekik jó pihit, a többieknek pedig kitartást, én még a stúdióból egészen 6 óraig jelentkezem, kizárólag a kedvenc dalokkal. A nevem Oleg Csongor, kezdünk mindjárt egy duettel a következő órában, énekel Kylie Minogue és Robbie Williams, a dal pedig a Kids.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
3: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutató terem egy helyen hatalmas áru készlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Napos gomoly felhős időben lesz részünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. Összesen 12 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök a hétvégén. A bajba jutottak között száposok, egy vitorlás és egy kishajó utasai, valamint egy 12 éves kisfiú is volt, akit a szél sodort el gumicsónakjával. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy mindenki kísérje figyelemmel a viharjelzéseket és tartsa be a vízibiztonsági szabályokat. Újra látogatható lesz a Sándor Palota a következő két szombaton. A Nyitott Kapuk programsorozatra a Sándor Palota honlapján lehet regisztrálni. A jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, és hallhatnak különleges történeteket a palota históriájából. Újraindítja budapesti járatait a Fly Dubai légitársaság július 31-től. A gépek szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek, október végétől pedig naponta repülnek a magyar főváros és Dubai között. Az útvonal biztosítja a közvetlen légi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között. Egyre több gyanúsítottja van a délalföldi illegális dohánykereskedelmi hálózatnak. A rendőrök újabb két embert állítottak elő. A lefoglalt áru értéke már meghaladja az 1 milliárd 200 millió forintot. A nyomozás még tavasszal kezdődött. A családi vállalkozásként működő bűnbanda nagy mennyiségben állított elő cigarettát a fekete piacra. A nyomozók az illegális dohányáruk mellett autókat, ingatlanokat és készpénzt is lefoglaltak. Nyáron pedig újabb depókat tártak fel. Az ügyben eddig legkevesebb 6 embert hallgattak ki gyanúsított. Retro rendezvényt tart a MÁV a hétvégén a Balatonnál Kaposvár környékén, valamint az újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi közt púpos és szergei mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak. A parlament 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében megválasztotta Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Híreink végén az időjárásról. Gomoly felhős napos időre számíthatunk. Többnyire száraz idő várható, csak kevés helyen fordulhat elő kisebb zápor. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A 93-1 Best FM-en együtt garantáljuk még a zenei változatosságot, Dunaújváros és a környék. A mikrofon mögött Oleg Csongor, tervek szerint még 2 órán keresztül, és hozom a kedvenceket, hazai és külföldi slágerekről van szó. fókuszban pedig a 90-es évek és a 2000-es évek, Robbie Williams és Kylie Minogue zenél, ez a Kids.
0: 93.1 Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: You know, the finer things in life.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

Hozzáértők szerint startol a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Hát felhő alig lesz az égen, és a legtöbb helyen derült napos időre van kilátás. Ezúttal a déli szél lesz erősebb mozgásban, és hajnalban olyan 15-19 fokot mérünk majd, délután már 30-35 fok körül várható a csúcsérték. Pollenterhelés az nem változott szerencsére, az útifű, a pázsitfűfélék, a hárs és a libatopfélék pollen koncentrációja alacsony, a csalánfélék és a gombák pollen szintje pedig közepes tartományban alakul. A tünetek enyhítése érdekében mindenki szellőztessen kevesebbet, otthon és a munkahelyen, és gyakrabban mosson hajat, ezt mondják a hozzáértők. Tom Nóbi felvételét játszom most a Best FM-en, meghallgatjuk a Now or Never című slágert.

0: no. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Dunai városi hallgatók az elmúlt évek igen sikeres megmozdulásai után idén is a játékfesztivál elnevezésű kavalkáddal búcsúzik a nyártól. Az útkeresés segítő szolgálat. És eldőlt, hogy az irány az űr címmel rendezik a kavalkádot augusztus végén, hogy konkrétak legyünk, 25-én várják a fesztiválozókat a Bartók Béla utcai bázison. Idén ismét meghirdetik a szintén évek óta népszerű tanszergyűjtő jótékonysági akciót, ezeket említette Mészárosné Libor Ágnes, a szolgálat vezetője, a dunaiváros.com hírportál munkatársainak. Ahogy fogalmazott, sajnos minden évben egyre többek számára szorító tény, hogy az iskolakezdés elég komoly anyagi megterhelés, szó szerint zsebbevágó erőpróba. Ezért is tartják fontosnak, hogy a játékfesztivál vidám kavalkádjába becsempészszék a karitatív akciót, amely nyomán a hozzájuk forduló gyerekes családokon segítenek. Az adományt folyamatosan fogadják, és természetesen ezúttal is az a terv, hogy a beérkező tanszerek egy része már a nyárbúcsúztató sokadalom során gazdára találjon. A részleteket a dunaiváros.com hírportálon megtalálják. Egy amerikai hölgy következik, Lady Gaga, és meghallgatjuk a Hold My Hand című dalt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en üdvözlöm a hallgatók a Dunai Városból és a környékről, a mikrofon mögött Molek Csongor még egy órán keresztül, és közlekedési infokkal is jelentkezem hamarosan, de még alapozunk, mutatom, mivel indul a következő felvonás. Christina Aguilera felvételével, ez a Lady Marmalade.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Napos gomoly felhős időben lesz részünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. A parlament 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében megválasztotta Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Drágul az üzemanyag Horvátországban. Július 28-ától a benzin literenkénti ára 1,62 €-re, átszámítva 582 forintra, a dízelé 1,75 €-re, átszámítva 629 forintra emelkedik. Az új árak 2 hétig maradnak érvényben. Az Európai Unió repülőgépeket és tűzoltókat küldött a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek megfékezésére. Az Európai Bizottság folyamatos kapcsolatban áll a francia és a spanyol hatóságokkal, hogy felmérje, szükség van-e további támogatásra. A két országban eddig már több mint 300 000 embernek kellett elhagynia otthonát a pusztító erdőtüzek miatt. A héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében végeznek szúnyoggyérítést. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Pestvár megye déli részén, a Csepel-szigeten, a Duna mellékágainál és holtágainál, valamint Szabolcs-Szatmár Beregvár megye holtágain biológiai lárvagyérítést végeznek a szakemberek. Pécs egyes városrészein és két szomszédos településen az inváziós szúnyogfajok, elsősorban az ázsiai tigris szúnyog elszaporodása miatt szükséges a védekezés. Vakuviharban a magyar partifotózás pixelzajos hőskora a 2000-es évek elején címmel nyílik pop-up kiállítás a Magyar Zeneháza előcsarnokában augusztus 4-én. A szeptember 13-áig ingyenesen látogatható tárlat a 2000-es évek budapesti klubkultúrájának vizuális emlékeit mutatja be a korszak meghatározó fotósainak és online archívumainak anyagából. Újraindítja budapesti járatait a Fly Dubai légitársaság július 31-től. A gépek szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek, október végétől pedig naponta repülnek a magyar főváros és Dubai között. Az útvonal biztosítja a közvetlen légi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között. Híreink végén az időjárásról. Gomoly felhős napos időre számíthatunk. Többnyire száraz idő várható, csak kevés helyen fordulhat elő kisebb zápor. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között várható.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Ma már komoly teljesítményt jelent bekerülni a DUE képzéseire. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A Dunaújvárosi Egyetem tájékoztatása szerint a növekvő érdeklődés és az egyre élesebb verseny miatt ma már komoly teljesítményt jelent bekerülni a DUE képzéseire, bár az egyetem 2026-ra 4500 főre emelte a hallgatói kapacitását, a jelentkezők magas száma miatt továbbra is szigorú ponthatárok mellett dőlt el a felvétel. Idén több mint 800 hallgató kezdheti meg tanulmányait Dunaújvárosban. A legmagasabb ponthatárok között szerepelt a gazdálkodási és menedzsment alapképzés államilag támogatott formája, ahol legalább 422 pontra volt szükség a sikeres felvételihez. A képzésre az állami és önköltséges finanszírozási formában összesen 97 hallgató nyert felvételt. Az egyetem továbbra is a műszaki képzések egyik meghatározó hazai központja. A legtöbb felvett hallgató idén is mérnöki szakon kezdi meg tanulmányait, további adatok a Duna Online oldalán. A nyári szünet a felhőtlen kikapcsolódás ideje, de a játék, a sport, a strandolás és a kirándulások a balesetek számát is növelik. Dr. Bartók Miklós, a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet csecsemő és a gyermekosztályának osztályvezető főorvosa szerint nyáron több olyan sérüléssel és megbetegedéssel találkoznak, amelyek némi odafigyeléssel megelőzhetők lennének. A szakember tapasztalatai alapján a nyári időszakban leggyakrabban az alábbi problémák miatt fordulnak orvoshoz a családok: gyomorrontás, hasmenés, hányás, horzsolások és kisebb vágások, kerékpáros, rolleres és gördeszkás esések, ficamok, rándulások, csonttörések. Ezen kívül a napégés, napszúrás és hőgúta is jellemző, csak úgy, mint a rovar és kullancs csípések, vízparti balesetek, ezek pedig odafigyeléssel nagyrészt megelőzhetők lennének, írja a FEOL. A Balaton átúszást először a szeles idő, majd az alacsonyabb vízhőmérséklet miatt halasztották el. Az esemény tervezett új időpontja augusztus 1-e szombat. Azoknak a nevezőknek nincs dolguk, akiknek a legújabb időpont is jó. Ha azonban augusztus 1-én nem tudnak részt venni az eseményen, lehetőségük van visszalépni. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy az időpontváltozás miatt visszalépő nevezők létszámától függően a nevezést akár mind a három távra újra megnyithatják. Az esetlegesen megnyitott nevezés legkorábban július 30-án, csütörtök délutántól a megrendezéstől szóló pozitív döntés után nyílik meg, és a létszámlimit eléréséig, de legkésőbb július 31-e péntek délutánig lesz elérhető. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly, felhős időben lesz részünk. Ezre napon számottevő csapadék nem várható. Az északnyugati szél még többfelé élénk, néhol erős lesz. Kora reggel 11 és 19, napközben 26 és 33 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A 93.1 West FM-en ezt még azért hozzátesszük, természetesen Dunaújváros és a térség, ez már az útja közös óránk, és tartol pillanatokon belül a legjobb zenék bekészítve és közlekedési infókra készülök. Remélem az autósok is. Krisztina Aguilera zenéje nekünk, és tőle szól a Lady Marmalade.
0: 93.1 West FM. A legjobb zenék. Where's all my soul sisters? Let me hear y'all.

nagyságrendű főúton az 1-es 4-es kilométer között lassabb a haladás, és az 52-esen, az 54-es és a 60-as kilométer között szintén, és a 61-esen is végeznek útkarbantartási munkálatokat, terelésre számítani kell Dunaföldvár, Dombóvár, Nagykanizsa másodrendű főúton a 0-as 1-es kilométernél. Jelezhetik, ha egyéb infó is akad, 30-as, 74-74, 777-es a telefonszámunk. Előre is kösz szépen! Egy hölgycsapat következik, a Pussycat Dolls, és meghallgatjuk a Buttons című

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, Zágrában rendezik meg a női vízilabdázók U16-os világbajnokságát, és nyilván a magyar válogatott is megméreti magát. A magyar csapatban három dunaújvárosi játékosért, Mihók Manduláért, Slap Molnár Anna Mariért, illetve Nagy Enikőért lehet szólítani a sportág helyi kedvelőinek. És túl is vannak már az első két mérkőzésükön, mivel szombaton a románok, míg vasárnap Izrael ellen ugrottak medencébe. A románok elleni összecsapás igazolta az előzetes várakozásokat, mivel a magyar csapat a kezdő sípszótól a lefújásig hatalmas fölényben játszott. Vasárnap pedig az izraeli gárda várt. A fiatalokra, akik ezúttal sem ismertek kegyelmet, az első negyed után már 6-1-re vezetett Petrovics Mátyás alakulata, amely a második felvonásban is dobott egy hatost, így a második félidő már csak formalitás volt. A válogatottunk a folytatásban is parádésan védekezett, és 2-4-0-as etappal aradott végül 21-es győzelmet. A dunaújvárosi játékosok közül Mihók Mandula 7 lövésből 7 gólt szerzett, még Slap Molnár Anna Mari egy alkalommal iratkozott fel a gólszerzők közé, úgyhogy gratulálunk. Az infokat megtalálják részletesebben a dunaújváros.com hírportálon. Justin Timberlake felvétele következik, a Sexy Back című sláger.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Egy TLC felvétellel folytatjuk még együtt, a No Scrubs című dalt meghallgatjuk, kedves Dunói Városi hallgatók. És kedre elbúcsúzom, köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, és nagyon szép késő délután kora estét kívánok. Holnap már szerda, délután 3-tól pedig ismét játszom a jó zenéket. Maradjanak a Best FM-en, Molek Csongort hallották, hello!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Ma már komoly teljesítményt jelent bekerülni a DUE képzéseire. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Dunaújvárosi Egyetem tájékoztatása szerint a növekvő érdeklődés és az egyre élesebb verseny miatt ma már komoly teljesítményt jelent bekerülni a DUE képzéseire, bár az egyetem 2026-ra 4500 főre emelte a hallgatói kapacitását, a jelentkezők magas száma miatt továbbra is szigorú ponthatárok mellett dőlt el a felvétel. Idén több mint 800 hallgató kezdheti meg tanulmányait Dunaújvárosban. A legmagasabb ponthatárok között szerepelt a gazdálkodási és menedzsment alapképzés államilag támogatott formája, ahol legalább 422 pontra volt szükség a sikeres felvételihez. A képzésre az állami és önköltséges finanszírozási formában összesen 97 hallgató nyert felvételt. Az egyetem továbbra is a műszaki képzések egyik meghatározó hazai központja. A legtöbb felvett hallgató idén is mérnöki szakon kezdi meg tanulmányait. További adatok a Duna Online oldalán. Fantasztikus dunaújvárosi sikerekkel zárult a női tornászok szuper csapatbajnoksága. A DKS-e nyerte meg a versenyt, továbbá egyéni összetetben Mayer Gréta diadalmaskodott. Budapesten a központi tornacsarnokban a női tornászoknak a szuper csapatbajnokság második fordulóját rendezték meg. Az elsőn a dunaújvárosi KSE csapata diadalmaskodott, így jó esélyekkel várhatták a második felvonást is. A DKS-e alaposan kitett magáért, ugyanis a Mayer Gréta, Kovács Zsófia, Kovács Regina, Ágoston Szonya, Tombor Anna Léna összeállítású együttes lett az aranyérmes, miután most is nyertek. A dobogó második fokára a Ferencváros állhatott fel, még a veszprémi TC vihette haza a bronzérmet, összeg ez a FEOL. A tartós hőség és a csapadékhiány miatt a vadgazdálkodók és önkéntesek itt Fejér vármegyében is új itatókat tesznek ki, hogy az erdők állatai ivóvízhez jussanak. A mesterséges itatók nem csak a vadászhajtó fajokat segítik, de az énekes madarak, a méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja azokat. Emellett a régi dagonyákat és a vaditatókat is folyamatosan töltik fel ivóvízzel. Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklőrendszer vizsgálatára. A szolgáltatással kapcsolatos aggályokat független szakemberek és tudósok értékelik. A rendszer működéséről a Fejér vármegyei gazdák is elmondhatják véleményüket. Az észrevételeiken alapuló felmérést az Agrárkamara készíti el. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült, napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati északnyugati felén élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a déli egyszelet. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő, délután már 29 és 35 fok közötti maximum értékeket mutathat a hőmérő.
2: Itt az újabb hőhullám, kiadták a riasztást is. Átalakul a közösségi közlekedés, visszaesés lehet a dinnyetermesztésben, ha nem jön fordulat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kiemelten figyeljünk az idősekre a kánikulában. Csütörtöktől keddig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. A katasztrófa védelem közölte, idén átlagosan naponta 25 riasztást kaptak olyan idős emberekhez, akik nem adtak magukról életjelet. A tartós hőségben fokozottan figyeljünk erre a korosztályra. Arra is rámutattak, hogy gyereket, házi állatot soha ne hagyjunk a parkolóautóban, mert az utastér életveszélyesen felmelegedhet, akár percek alatt is. Ha valaki ilyet tapasztal, hívja a 112-t. Az elmúlt évtizedek legnagyobb átfogó átalakítása következik a közösségi közlekedésben. Ezt a beruházási és közlekedési miniszter mondta közösségi oldalán, miután az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvényt. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az országos közlekedés szervező képes lesz összehangolni a helyközi, a regionális, az elővárosi, a távolsági közlekedésben a tarifákat, a menetrendeket, a hálózatot és a fejlesztéseket. A tárcavezető hozzátette, egy új vonatflotta cég is létrejön, ezen keresztül lehet majd felhasználni az uniós forrásokat új vasúti járművek beszerzésére. Továbbra is alacsonyak a dinnye felvásárlási árai, ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet, figyelmeztet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Annak ellenére, hogy együttműködést kértek a szakmai szervezetek az áruházláncoktól, a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt, ráadásul a balkáni régióból nagyobb mennyiségű dinnye került a piacra, ami tovább rontotta a magyar termelői árakat. A kánikula javíthat a keresleten, és az is, hogy augusztustól már a magyar dinnye kerül a polcokra. A fogyasztóktól azt kérik, választák a hazait. Megdőlt tegnap a fővárosi szélrekord. A Hungaromet közölte, hogy a Jánoshegyen 85 km/h széllökést regisztráltak, ami napi csúcs. Korábban 2019-ben volt hasonlóan erős szél Budapesten ezen a napon, szintén a Jánoshegyen, de az 2 km/h elmaradt a tegnap rögzítettől. A hírek végén már is mondom az időjárás részleteit. Napos kissé felhős időre számíthatunk, estére viszont már mindenütt kiderül az ég. Csapadék nem lesz, az északkeleti határvidéken fordulhat elő, elvétve egy-egy zápor. A szél az ország legnagyobb részén élénk marad, kivéve nyugaton. 28-32 fok között alakulnak a délutáni csúcsok, késő estére pedig 16-25, éjszakára 11 és 17 fok közé hűl majd le a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, hétvégén már 39 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Fergie a Nagy Gatsbyben azt énekelte, hogy a Little Party Never Killed Nobody. Hát mi keddenként ezzel úgy vagyunk, hogy a Little Funky Never Killed Nobody, és hát ez nem is olyan kicsike funky, mert hát 120 percen keresztül pörögnek minden kedden. 6 és 8 között a legjobb funky zenék. 6-7-ig én White Boy, 7-től DJ Hangya, lemezjátszók mögött indul a Night Shift.

A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.

megtenni, az legalább annyira rejtély, hogy most, hogy csütörtöktől vasárnapig végignyomtam a Forma 1-et kint a Hungaroringen, ezúttal is nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki ott volt a fanzomban, szóval most meg hogy tudtam időt szakítani arra, hogy dobjak föl megint 5 új mixet a Mixcloud profilomra. Szóval mixcloud.com/DJ Whiteboy 155 korábbi mix elérhető mindenféle összetételben, pop, dance, classic house, chillounge, deep house és persze funky is tracklistá.

suck a DJ. So listen what I

A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.

0: A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: A 120 perci funkiból 60-at ki is pipálhatunk, úgyhogy hangjával gyorsan helyet cserélek. Héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, még egy órán keresztül pörögnek, recsegnek a legjobb funky bakelitek, úgyhogy pár perc, gyorsan helyet cserélünk, és innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Nyáron is elsődleges legyen a biztonság. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A nyári utazások előtt és közben is érdemes néhány alapvető biztonsági szabályt szem előtt tartani. Erre hívja fel a figyelmet a legfrissebb közösségi bejegyzésében a Fejér vármegyei rendőrség. Azt tanácsolják az autósoknak, hogy már indulás előtt tervezzék meg az útvonalat, tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről, és ne kizárólag a navigációra hagyatkozzanak. Fontos az is, hogy az autóban hagyott értéktárgyak ne legyenek szem előtt, a járművet pedig még egy rövid megállás idejére is zárják be. Pihenőt csak biztonságos, lehetőleg forgalmas és jól megvilágított parkolóban érdemes tartani. Ha pedig műszaki hiba vagy baleset történik, elsőként a vészvillogót kell bekapcsolni, fel kell venni a láthatósági mellényt, és ki kell helyezni az elakadási jelző háromszöget. További tanácsok a Duna Online oldalán. Fantasztikus dunaújvárosi sikerekkel zárult a női tornászok szuper csapatbajnoksága. A DKS-e nyerte meg a versenyt, továbbá egyéni összetetben Mayer Gréta diadalmaskodott. Budapesten a központi tornacsarnokban a női tornászoknak a szuper csapatbajnokság második fordulóját rendezték meg. Az elsőn a dunaújvárosi KSE csapata diadalmaskodott, így jó esélyekkel várhatták a második felvonást is. A DKS-e alaposan kitett magáért, ugyanis a Mayer Gréta, Kovács Zsófia, Kovács Regina, Ágoston Szonya, Tombor Anna Léna összeállítású együttes lett az aranyérmes, miután most is nyertek. A dobogó második fokára a Ferencváros állhatott fel, még a Veszprémi TC vihette haza a bronzérmet, összeg ez a FEOL. Már 12. alkalommal költözik a jazz, a pop, a funk és a világzene Székesfehérvár belvárosába. Az idei Alvarégia Fest ismét felejthetetlen nyári estéket ígér minden zene és gasztronómia kedvelő számára. A megszokott minőségben és fantasztikus hangulattal várják a látogatókat az Alvarégia Festen, amely augusztus 7-e és 9-e között varázsolja el a közönséget. A Székesfehérvár megyei jogú város hivatalos Facebook oldalán közzétett tájékoztatás szerint a háromnapos rendezvény alatt összesen 12 fellépőt hallgathatunk meg, írja a FEOL. A tartós hőség és a csapadékhiány miatt a vadgazdálkodók és önkéntesek itt Fejér vármegyében is új itatókat tesznek ki, hogy az erdők állatai ivóvízhez jussanak. A mesterséges itatók nem csak a vadászhajtó fajokat segítik, de az énekes madarak, a méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja azokat. Emellett a régi dagonyákat és a vaditatókat is folyamatosan töltik fel ivóvízzel. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly, felhős időben lesz részünk. Ezen a napon számottevő csapadék nem várható. Az északnyugati szél még több felé élénk, néhol erős lesz. Kora reggel 11 és 19, napközben 26 és 33 fok valószínű.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Hőségriasztás jön, visszatér a kánikula. Nyakunkon a parlagfű szezon, kikelt egy pelikán fiók a Nyíregyházán. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Hamarosan kezdődik a parlagfű szezon, július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei, emiatt a legérzékenyebbeknél már a következő napokban is jelentkezhetnek tünetek. Az orvosok a megelőzés érdekében azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak a terápia beállításáról. A parlagfű virágpora leggyakrabban orrfolyást, tüsszögést, szemviszketést okoz. Mellőzik a kancellárokat, vége a kettős vezetésnek, jövő évtől megszűnnek ezen tisztségek a szakképzési centrumokban. Az erről szóló törvénymódosítást már benyújtotta a kormány az országgyűlésnek. A feladatok az iskolai főigazgatókhoz kerülnek. A jelenlegi intézményvezetők megbízatása december 31-ével befejeződik. A szükséges pályázatokat legkésőbb szeptember 30-ig meghirdetik. Második világháborús bombát találtak Zánkán. Az 50 kg-os szovjet robbanószerkezetre munkavégzés közben találtak rá. Kiemelésének idejére 200 méteres körzetben üdítették ki a környéket. A honvédség tűzszerészei hatástalanították és már el is szállították a bombát. Több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezeti a spanyol kormány, ezeket tavasz óta érik természeti csapások. Most éppen Spanyolország középső területeit perzselik fel erdőtüzek. Már 14-en vesztették életüket emiatt. Korábban árvizek és földcsúszamlások, ipari balesetek történtek. A rendelkezéssel könnyebb lesz a segélyezés. Közben Franciaországban is erdőtüzek pusztítanak. Most Bordeaux környékéről kellett evakuálni mintegy 220 ezer embert. Először kelt ki rózsás pelikán a nyíregyházi állatparkban. A fióka július 4-én jött világra, és mindkét szülője neveli, közölte az intézmény. A feladatokat már a költésnél is megosztotta a pelikán pár. A hím és a tojó felváltva kotlottak a tojáson, a kikelés óta pedig közösen etetik és védelmezik a fiókát. Napos kissé felhős időre számíthatunk, estére viszont már mindenütt kiderül az ég. Csapadék nem lesz, az északkeleti határvidéken fordulhat elő, elvétve egy-egy zápor. A szél az ország legnagyobb részén élénk marad, kivéve nyugaton. 28-32 fok között alakulnak a délutáni csúcsok, késő estére pedig 16-25, éjszakára 11 és 17 fok közé hűl majd le a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, hétvégén már 39 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

0: What is love?
1: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Csütörtöktől harmadfokú hőségriasztás lesz, több szállodahajó is vesztegel a Duna alacsony vízállása miatt, erdőtüzek tombolnak Spanyolországban. Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtöktől keddé félig az országos tiszti főorvos. A tartós kánikula jelentős terhelést jelent az emberi szervezet számára, hívja fel a figyelmet az NNGK. Fáradékonyabbak lehetünk, a fokozott folyadékvesztés kiszáradáshoz vezethet, vérnyomás ingadozás, szédülés, ájulás is jelentkezhet. A krónikus betegeket jobban megviseli a kánikula. A csecsemőkre, kisgyermekekre, idősekre különösen figyeljünk oda. Ha valakinél hőguta jeleit tapasztaljuk, azonnal vigyük hűvösre és hívjunk mentőt. A vadászatra jogosult feladata a vadállomány itatása a hőség idején, erre figyelmeztet az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Gondoskodniuk kell a takarmányról és ivóvízről is, vagy éppen a dagonyázás feltételeiről. A vadászkamaránál ehhez támogatás is igényelhető. A tárca azt is közölte, hogy a civilek és önkéntesek segítségét is szívesen fogadják, lakott területeken pedig a madarak itatásában lehet segíteni. A vadállománynak életmentő lehet az itatása hőhullámok idején. Mintegy 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán, olyan alacsony a vízállás, hogy nem tudnak tovább haladni. Emellett teherhajók is vesztegelnek, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A tárca arról tájékoztat, hogy nem csak hazánkban alacsony a folyó vízállása, hanem a teljes több mint 2000 kilométeres hajózható szakaszon. Napközben egyébként Budapestnél tovább süllyedt a rekord alacsony vízszint, 17 órakor már csak 28 centi volt. Több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezetti a spanyol kormány. Ezeket tavasz óta érik természeti csapások. Most éppen Spanyolország középső területeit perzselik fel erdőtüzek. Már 14-en vesztették életüket emiatt. Korábban árvizek és földcsúszamlások, ipari balesetek történtek. A rendelkezéssel könnyebb lesz a segélyezés. Közben Franciaországban is erdőtüzek pusztítanak. Most Bordeaux környékéről kellett evakuálni mintegy 220 ezer embert. Napos kissé felhős időre számíthatunk, estére viszont már mindenütt kiderül az ég. Csapadék nem lesz, az északkeleti határvidéken fordulhat elő, elvétve egy-egy zápor. A szél az ország legnagyobb részén élénk marad, kivéve nyugaton. 28-32 fok között alakulnak a délutáni csúcsok, késő estére pedig 16-25, éjszakára 11 és 17 fok közé hűl majd le a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, hétvégén már 39 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift.

ezt a fama legjobb zenék, most már férj és feleség és boldog házasságban élnek. Amikor ez a dal készült, akkor még csak sejteni lehetett, hogy van köztük valami. Jay-Z jön Beyoncéval, és ebből

Best FM a legjobb zenék a Spice Girls-ből, Melanie C sporti Spice-ként is szokták ugye emlegetni, és ebből a sportosságából semmit nem veszített az évek alatt, bomba formában van, és valószínűleg ennek köszönhető az is, hogy elképesztő energiával veti majd bele magát a világ körüli turnéjába. Szeptember elejétől egészen november végéig szó szerint körbeutazza a világot. Ausztrália, Európa, Amerika, még Tokióba is ellátogat. Jana Never Beat, ez az

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Jön a harmadfokú hőségriasztás, az akciózást ellenőrizte a fogyasztóvédelem, sok vendéglátóhely szűnt meg az elmúlt években. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtöktől keddé félig az országos tiszti főorvos. A tartós kánikulában fontos a folyadékpótlás, elsősorban a vízfogyasztása. A legmelegebb órákban húzódjunk hűvös helyre, kerüljük a napsütést, viseljünk könnyű, világos ruházatot és gondoskodjunk az UV védelemről. A rendszeresen szedett gyógyszereinket tartsuk a tájékoztatóban előírt hőmérsékleten, hívja fel a figyelmet a népegészségügy. Mellőzik a kancellárokat, vége a kettős vezetésnek, jövő évtől megszűnnek ezen tisztségek a szakképzési centrumokban. Az erről szóló törvénymódosítást már benyújtotta a kormány az országgyűlésnek. A feladatok az iskolai főigazgatókhoz kerülnek. A jelenlegi intézményvezetők megbízatása december 31-ével befejeződik. A szükséges pályázatokat legkésőbb szeptember 30-ig meghirdetik. Az akciós árazások szabályainak betartását vizsgálta a fogyasztóvédelem. Az elmúlt hónapokban 15 népszerű tartós élelmiszer kategóriában 300 termék ártörténetét követték nyomon, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Azt néztük meg, hogy az akciós árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat betartják-e a kereskedők. Fel kell tüntetni a korábbi árat és az adott eladási árat. Hogyha akciózik a vállalkozás és mondjuk százalékos csökkenést feltüntet, akkor az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához kell nézni az adott napi eladási árat, és az akció mértékét is így kell akkor meghatároznia. Nagyon pozitívak voltak az ellenőrzési tapasztalatok, mindössze az ellenőrzések 1%-ában találtunk kifogásolni valót, és ebben az esetben is a vállalkozás ezt követően orvosolta a problémát.
1: Egyre kevesebb az étterem, számuk jelentősen csökkent 6 év alatt Magyarországon az MBH Bank elemzése szerint. Tavaly alig 42 ezer vendéglátóhely működött itthon, ami 18%-os visszaesés a 2019-es adatokhoz képest. A szakemberek szerint a Covid-járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett. Főként italüzletek, kávézók, valamint zenés táncos szórakozó helyek húzták le a rolót. Verült idő lesz éjszaka, csapadékra nem kell számítani. A szél északkeleten még élénk maradhat. Általában 11 és 17 fok közé hűl a levegő. A szélvédett helyeken lehet pár fokkal hűvösebb, míg vízpartokon és a magasabban fekvő területeken melegebb lehet. Holnap napos száraz idő lesz, délután érkeznek fátyolfelhők a Dunántúlra. Fokozódik a hőség, 30-35 fokra készülhetünk. Csütörtökön már harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben. A napokban az UV-sugárzás is nagyon erős lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei, hogy ez egészen konkrétan mit is jelent a következő 60 percre nézve. Pink, Don't Let Me Get Me, LMC, Take Me To The Clouds Above, Ricky Martin és May a Private Emotion, Kim Mezal, Young Hearts Run Free, és a sor legelején, Chicane, Love On The Run.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék azok után, hogy az amerikai The Voice 29. évadát idén tavasszal Adam Levine és az ő mentorátja nyerték meg. No, hogy a Maroon 5 énekese rábólított a 30. szériára is, amely szeptember 21-től lesz majd látható az amerikai tévék műsorán, és ahol többek között Kelly Clarkson és Queen Latifah is helyet foglal majd egyet pörgőszékben. Jön a Maroon 5!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tovább csökkenhet a nagy folyóink vízszintje, döntött a parlament a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Csillaghullás zárja a júniust. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Nem várható jelentősebb csapadék a Duna és a Tisza vízgyűjtő területein, ráadásul itt a következő hőhullám. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a következő napokban stagnáló, lassan apadó vízszintekre számít a Duna magyarországi, valamint a Tisza duzzasztásmentes szakaszain is. Továbbra is marad a nagyon alacsony mederteltség. A Duna rekord alacsony vízszintje egyébként tovább csökkent Budapestnél, délután már csak 28 centi volt. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. Az új hivatal extra jogosítványokat kap, így többek között nyomozati és vádképviseleti hatásköröket is. Emellett bármilyen ügyben kérheti a rendőrség, az ügyészség vagy épp a NAV közreműködését. Elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja majd meg az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök a hivatal felállítása kapcsán közösségi oldalán azt mondta, az a kormánytól függetlenül működik majd szigorúan jogállami keretek között. A kormányfő arra is kitért, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal Európa legerősebb korrupció ellenes intézménye lesz. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. Csütörtökről péntekre virradó éjszaka két meteorra is eléri csúcsát. Fokter Zoltánt, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászát kérdeztük a részletekről.
2: Mindkét hullócsillag hullásnak megvan a maga jellegzetessége. A déli delta akvaridák kevésbé látványos, ilyen halványabb fénycsíkokat húznak az égen, míg az alfa kaprikornidák rendkívül fényes tűzgömböket tudnak produkálni. Számosságban ez a két hullócsillag hullás még nem ér fel az augusztusi perszeidákhoz, viszont ezen az éjszakán, júli 30-ról 31-ére virradóanak el, óránként 10-15 hullócsillagot is meg tudunk figyelni. Érdemes szabad szemmel kémlelni az égboltot, mert így hatékonyan tudjuk fürkészni a teljes látható égboltot, és ezáltal minél több hullócsillagot meg tudunk figyelni egy adott égterületről.
1: Derült idő lesz éjszaka, csapadékra nem kell számítani. A szél északkeleten még élénk maradhat. Általában 11 és 17 fok közé hűl a levegő. A szélvédett helyeken lehet pár fokkal hűvösebb, míg vízpartokon és a magasabban fekvő területeken melegebb lehet. Holnap napos száraz idő lesz, délután érkeznek fátyolfelhők a Dunántúlra. Fokozódik a hőség, 30-35 fokra készülhetünk. Csütörtökön már harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben. A napokban az UV-sugárzás is nagyon erős lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Hogy funkiban jók az olaszok, ezt tudjuk régóta. Black Machine, Too Black, Gio Baggio, az olasz dance se hiszem, hogy bárkinek be kéne mutatni, ugye Mooney, vagy éppen a DB Boulevard, és hát hajlamosan vagyunk elfelejteni, ezért volt egy villanása az olasz R&B-nek is, Tiziano Ferronak köszönhetően. Jön már is a Perdono!
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Vannak zenekarok, akik hát felesleges dolgokban nem fetszölnek időt meg energiát, például ilyen, hogy album címének a kitalálása. Anno a Black Machine legelső nagy lemezét is csak úgy hívták, hogy The Album, és ugyanez igaz a most érkező Spike-ra. Egyetlen lemezük jelent meg, annak is ez a címe, The Album. Erről most a legnagyobb kis lemez, a Respect It, a Best FM.

Hallgatom a legjobb zenék, jön a Boys of Summer, de hát a következő napok időjárását elnézve úgy lenne igazságosan lenne egy Girls of Summer című dal is. Mert hogy a következő napok brutális nyári időjárása mindenkinek oda fog csapni, fiúknak, lányoknak egyaránt. 33 fok magas UVB-sugarzás, felhő, szél és csapadék nélkül, ez lesz holnap.

Best FM, a legjobb zenék. A most érkező dalban használt hangminták jogdíjai nem voltak tisztázva, úgyhogy egyedül a dal szerzőjének Enyának a jófejségén múlott, hogy a Fugees első nagylemeze, a The Score egyáltalán megjelenhetett ezzel a kis lemezzel. You're not ready or not.

0: yeah, come on, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Ez a Night Shift White Boy-jal.
2: A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Megyünk végig az ABC-n, a B betűsök közül itt lesz Berkes Oliver, Baby D és a Black Eyed Peas. Az F-nél érkezik majd a Faith No More, a Faithless, illetve Fat Joe, és persze Ashanti. Az óra vége felé pedig jön a G betűs szekció, Gwen Stefani, George Michael és Grace Kelly. Ez majd Mika dalának címe lesz.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Jönnek a Hitetlenek, két ilyen zenekar is egymás után, amelyek más-más okokból ugyan, de már egyáltalán nem léteznek. A Faith No More jön az Easy-vel, utána pedig a Faithless Dido-val, és a One Step Too Far-ra egymás után itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. Holnap még nyugi lesz a városban. Na de aztán majd csütörtökön meccs lesz az Üllői úton, és hát tudjuk, hogy ez mit jelent. Délután 3-tól éjfélig majd szakaszosan és időszakosan lezárják az Albert Flórián utat, a Könyves Kálmán körút és a Vágóhíd utca között, illetve az Üllői úti felüljáró melletti mindkét oldali szervizutat. És persze a környéken meg tilos lesz megállni.

Best FM a legjobb zenék, vége a kednek, vége a Night Shiftnek, ennyi volt a mai nap. A holnapi nap meg szerda lesz, és hogyha szerda és Night Shift, akkor az csak egyet jelenthet. Pop és rádiós lágerek 120 percét 6 és 8 óra között, ahol majd DJ FND csatlakozik hozzám a második órában. Gwen Stefani a Nékonnal, én meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen